0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot. A tavak világnapján mondott beszédet az országgyűlés elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napi rend előtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresedett megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt még ellenzéki pártként augusztus 20-án Szent István napján tettek egy ígéretet a magyar vidéknek és falvaknak, azoknak az embereknek, akik generációk óta a szülőföldjükön élnek, dolgoznak, családot alapítanak, gazdálkodnak, vállalkoznak, közösséget építenek. Azt vállalták akkor, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki Mária Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. Zaharova arra reagált a magyar hírügynökség kérdésére, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. További részletekbe nem bocsátkozott. Orbán Anita közölte, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott a külügyminiszter. Az országos tisztifőorvos szerint a koronavírus járvány utáni időszakban nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek egy következő járványhelyzetre való felkészültséget javítanák. Oroszi Beatrix a Telex kedden közzétett videóinterjújában úgy fogalmazott, azt tudja a legnehezebben elfogadni, hogy úgy ért véget ez a pandémia, hogy nem tanultuk meg, amit megtanulhattunk volna belőle. A szakember úgy látja, a járvány lecsengése után nem történt meg a tanulságok levonása, és nem történtek meg a fejlesztések sem. Nem látok olyan fejlesztéseket, amik arra irányulnának, hogy itt valóban jobb helyzet álljon elő, mondta hozzátéve. Ha ezeket nem tudjuk helyre rakni, tanulni belőle, akkor a következő pandémia során ugyanez lesz, és az ország ugyancsak nagy árat fog ezért fizetni. A tavak világnapjának legfontosabb üzenete, hogy ma kell cselekedni a jövő érdekében, mondta az országgyűlés elnöke a világnap alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden Balatonfüreden. Forsthoffer Ágnes felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízminőségért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős biztosa Jessica Rosewall részvételére a balatoni rendezvényen, hangsúlyozva, ennek üzenete, hogy a tavak problémái, a klímaváltozás, az aszályok, a szélsőséges időjárás, a vízszintváltozás, a szennyezések, a biodiverzitás csökkenése közös európai kihívás. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolunk, a hűtés táncra fel.
12: Egy műsor.
13: I could have spread my wings and done a thousand things.
12: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
14: Ma meg a szombat délután.
12: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Itt Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Kamu reklám.
3: Tud ennél jobbat? Kész. Jó lesz?
2: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbyrádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Nehéz szó. Útelágazoláshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jókor mondod, bám meg.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Amikor padlón vagy, legalább szedjél fel onnan valamit.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, hatósági ellenőrzés indul a Gondos Úra program kapcsán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükös Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Úra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Úra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználása körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Oroszország kemény, fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település pályázatát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónai kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, garatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hobbi Rádió.
2: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug és a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Nem ragoznám a szót. Nézzük meg, mit rejtenek a varázshegyek.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Te, figyelj ma! Tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
3: Ha nem.
2: Hát a 9.
4: Ha figyelj, anyuk, gyere már! Ha tudod, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek?
5: Ha mam.
4: Ha szeptemberben.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban!
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Benyújtotta lemondását Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Lúd házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, a felhős idő mellett több-kevesebb napsütés előfordulhat. Szórványosan van esélye sűre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 15 és 19 fok között alakul, a maximum hőmérséklet kora délután 22 és 29 fok között várható.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
13: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
14: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
13: Nem lehet, hogy vírusos?
14: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
13: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
14: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
13: Majd ők megoldják.
14: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
13: Ők távolról is megoldják.
14: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
13: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Több mint 29 ezer tanuló vett részt a nyári diákmunkaprogramban. A magyarok szívesen rendelnének házhoz vény nélküli gyógyszereket. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Júliusban és augusztusban több mint 29 ezer tanuló vett részt a nyári diákmunkaprogramban. A fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyert támogatást, összesen több mint 5,4 milliárd forint értékben. A résztvevő diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban mintegy 70 fiatalt foglalkoztattak. A legtöbb kérelem Szabolcs, Szatmárbereg, Borsod, Abaúj-Zemplén, Békés és Somogy megyéből érkezett. A magyarok csaknem fele kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelését, amennyiben ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. Derült ki egy országos reprezentatív kutatásból, amelyről szerdán tájékoztatták az MT-t. A megkérdezettek több mint kétharmada használt az elmúlt három hónapban vény nélküli gyógyszert panaszaira. A vény nélküli gyógyszerek online megrendelésére van mód, azonban az így rendelt készítményeket jellemzően személyesen a patikákban lehet átvenni. A kutatás szerint ezt a lehetőséget a magyarok 44%-a ismeri, és közülük minden harmadik már élt is ezzel a lehetőséggel. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál szerdán az MT-vel. A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, a megyeszékhelyeken 877 ezer forintra mérséklődött. 10 embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül hallgatják meg a Bicskei Gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen. A többiek meghallgatására immár együttműködési kötelezettséggel az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor, hangzott el. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik két órás reggeli műsorunk. Ma szeptember 10-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 18,3 fokot mutatnak a hőmérők. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés.
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája. Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
12: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
5: Szeptember 10-én köszöntjük Nicolette, valamint Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nicolette név jelentése győzelem és nép. A Nicole olasz kicsinyítőképző származéka ez a név, mely érzékeny, álmodozó, művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon igényli a harmóniát és a békét a kapcsolataiban. Becézése Niki, Nikike, Nikécske és Nicolettocska. Jeles viselői Gallus Nicolette és Kovács Nicolette színésznők, valamint ön, kedves Nicolette. Ezen a napon köszöntjük még Hunor nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, a magyarok eredetéről szóló krónikák szerint Hunor és Magor, a csodaszarvas rege hősei, akitől a hun és a magyar nép származik, jelentése pedig hun, azaz népnév. Szeptember 10-én kívül a hunorok ünnepelnek még április 24-én, valamint december 30-án is. A név becézése Hunorka, Huni és Hunika. Ezen a napon köszöntjük még Edgár, Erik, Erika, Honorina, Honóra, Honória, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, Tardos, valamint Zalán nevű kedves hallgatóinkat.
4: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1382-vel kezdünk, szeptember 10-én nagy szombaton 56 éves korában súlyos betegség következtében meghalt első Nagy Lajos magyar király, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 16. századba ugrunk innen, 1542. szeptember 10-én Nürnbergben meghalt a zsebóra feltalálója Peter Henlein német műszerész. Most pedig ugorjunk rögtön a 19. század közepére, 1846. szeptember 10-én Elias Hove szabadalmaztatta a varrógépet. Maradjunk még a 19. században, 1890. szeptember 10-én megszületett Elsa Schiaparelli, olasz-francia divattervező, aki kiegészítőivel és drámai színeivel felélénkítette a divatot 40 éven keresztül. 1932-ben hozta divatba a váltömést. Maradjunk még a 19. század végén, 1898. szeptember 10-én Erzsébet, azaz Sisi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján sétaközben merénylet áldozatául esett. Luigi Luciani, olasz anarchista megtámadta és leszúrta. Ugorjunk a 20. századba, 1919. szeptember 10-én Ausztria aláírta a Szent-Germani békét, melynek értelmében Nyugat-Magyarország egy része Burgenland osztrák terület lett. Folytassuk 1946-tal, szeptember 10-én meghalt Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. Ugorjunk 1971-re, szeptember 10-én született Huszárik Kata színésznő, leghíresebb filmjei a Hippolit és a Szamba. Kereken 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 10-én bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját Guernica városában. És végül, de nem utolsó sorban, 1999. szeptember 10-én megszentelték a Leonardo által készített bronz lovas szobrot. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: 38. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul öt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsortuló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Emelkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Jézus szavai kényelmetlenek, mert túllépnek az emberi igazságérzet határán. Természetes dolog, hogy szeretjük azokat, akik jók hozzánk. De az ellenség szeretete nem természetes számunkra. Valóban, ez már a kegyelem területe. Jézus nem csupán azt kéri, hogy ne gyűlöljük az ellenséget, hanem hogy kifejezetten szeressük, azaz tegyünk vele jót, áldjuk, imádkozzunk érte. Ezzel a mennyei atya természetét tárja fel, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Az evangéliumi szeretet olyan érzés, amely cselekedetekre ösztönöz, jó cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni az érzéseinket, de dönthetünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem viszonozzuk a rosszat. Ez nem naivitás vagy tehetetlen gyengeség, hanem valódi erő. A szeretet legnagyobb ereje abban mutatkozik meg, amikor nem feltételekhez kötött. Jézus világosan beszél, amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Aki szűken mér, az elszigetelődik. Aki bőkezű, aki megbocsát, aki nem ítélkezik mások felett, az maga is megtapasztalja Isten bőkezűségét. Nem elég, ha csak azokkal vagyunk jók, akiket szeretünk, vagy akik kedvesek hozzánk. A hitünk akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyanokat is képesek vagyunk szeretni, akik bántottak minket, és akiktől nem várhatunk viszonzást. Ilyenkor már csak Istenre tudunk támaszkodni, de ez mindig elég. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a szeretetről, hanem példát is adtál, még a kereszten is megbocsátottál azoknak, akik bántalmaztak. Add, hogy én is tudjak szeretni akkor is, amikor nehéz, amikor nincs viszonzás, amikor fáj a másoktól kapott sérelem. Adj irgalmas szívet, amely nem csak az igazságosságra hivatkozik, hanem a te szereteted bőségéből táplálkozik. Segíts, hogy ne ítélkezzek, ne tartsak haragot, hanem legyek megbocsátó és békét teremtő ember. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy sokan azt hiszik, hogy Amerika találta fel a dollárt? Pedig nem. Csehországból jött, ami akkor Németországhoz tartozott, akkor Tallérnak, Thalernek nevezték, ezt pedig az európaiak közül sokan nem tudták kimondani, ebből a rossz kiejtésből született a dollár név.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhára enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszunk meg a vajat, fonyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és örölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. S a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk és a hal alaplének tökéletes. További kevergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió.

0: Rádió.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ezen a nyári napon Nicolette és Hunor nevű hallgatóinkat köszöntjük. A fővárosban 18,3 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1452-ben 5. László király Bécsben magyarnak vallja magát, ami a honfiakat lelkesültséggel tölti el. Cilei Ulrik átvevén Lászlót, az ifjú királyt, a nép örömújongása közepette Bécsbe vitte. A gyermek jelenlétében szóváltás keletkezvén a jövendő lakása felett, László közbevágva így szólt, magyar vagyok, és így nálatok kell laknom. 1898-ban Erzsébet császár és királynét, a közkedvelt Sisit Genfben hátba szúrta egy olasz anarchista. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Klubi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntjük a mai nap hátralévő részében, ahol a délelőttöt a 8 órakor induló Mentők, Tűzoltók című a rádió műsora kezdi, ezt követően 9 órakor a média válogatott Sztártitkok hallható, amelyet Tandari Ági vezet. 10 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva várja az érdeklődőket, majd 12 órakor a déli hírösszefoglaló ad híreket. 13-at követően 13 órakor a Geri Szó indul Gerivel, 15 órakor pedig a délután műsorban interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről hallhatók. 16 órakor Anonymous műsora, a művészarcok következik, 17 órakor a Nekem 80-at zenéket a 80-as évekből, 18 órakor pedig az esti hírösszefoglaló adja a napidézetét, névnapköszöntőt, évforduló naptárt és sporthíreket. 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége hallható riport, interjú, tudósítás formájában, 20 órakor újra a Mentők, Tűzoltók című a rádió műsora szólal meg, 21 órakor a média válogatott Sztártitkok visszatér Tandari Ági vezetésével, és a napot 24 órát megelőzően 22 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja a Begurulva zárja a mai adások sorát. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Szeptember 10-e csütörtök. A fővárosban ma reggel 9 órától délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma délután 2 órától Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon változva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt.
0: Hobby Rádió!
7: Mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma Nikolett és Hunor nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg Magyarországon 18,2 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.

0: Hobby Rádió. Rádió. Névnapköszöntő.
1: Névnapköszöntő. Szeptember 10-én köszöntjük Nicolette, valamint Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nicolette név jelentése győzelem és nép. A Nicole olasz kicsinyítőképző származéka ez a név, mely érzékeny, álmodozó, művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon igényli a harmóniát és a békét a kapcsolataiban. Becézése Niki, Nikike, Nikécske és Nicolettocska. Jeles viselői Gallus Nicolette és Kovács Nicolette színésznők, valamint ön, kedves Nicolette. Ezen a napon köszöntjük még Hunor nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név. A magyarok eredetéről szóló krónikák szerint Hunor és Magor, a csodaszarvas rege hősei, akitől a hun és a magyar nép származik, jelentése pedig hun, azaz népnév. Szeptember 10-én kívül a hunorok ünnepelnek még április 24-én, valamint december 30-án is. A név becézése Hunorka, Huni és Hunika. Ezen a napon köszöntjük még Edgár, Erik, Erika, Honorina, Honóra, Honória, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, Tardos, valamint Zalán nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.
3: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1382-vel kezdünk, szeptember 10-én Nagyszombaton 56 éves korában súlyos betegség következtében meghalt első Nagy Lajos magyar király, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 16. századba ugrunk innen, 1542. szeptember 10-én Nürnbergben meghalt a zsebóra feltalálója Peter Henlein német műszerész. Most pedig ugorjunk rögtön a 19. század közepére, 1846. szeptember 10-én Elias Hove szabadalmaztatta a varrógépet. Maradjunk még a 19. században, 1890. szeptember 10-én megszületett Elsa Schiaparelli, olasz-francia divattervező, aki kiegészítőivel és drámai színeivel felélénkítette a divatot 40 éven keresztül. 1932-ben hozta divatba a váltömést. Maradjunk még a 19. század végén, 1898. szeptember 10-én Erzsébet, azaz Sisi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján sétaközben merénylet áldozatául esett. Luigi Luciani, olasz anarchista megtámadta és leszúrta. Ugorjunk a 20. századba, 1919. szeptember 10-én Ausztria aláírta a Szent-Germani békét, melynek értelmében Nyugat-Magyarország egy része Burgenland osztrák terület lett. Folytassuk 1946-tal, szeptember 10-én meghalt Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. Ugorjunk 1971-re, szeptember 10-én született Huszárik Kata, a színésznő. Leghíresebb filmjei a Hippolit és a Szamba. Kereken 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 10-én bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját Guernica városában. És végül, de nem utolsó sorban, 1999. szeptember 10-én megszentelték a Leonardo által készített bronz lovas szobrot. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
2: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: 2026. szeptember 10-e, csütörtök. Szeressétek ellenségeiteket. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet 27-től a 38. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul jött valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsortuló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

0: cselekedetekre ösztönöz, jó cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni az érzéseinket, de dönthetünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem viszonozzuk a rosszat. Ez nem naivitás vagy tehetetlen gyengeség, hanem valódi erő. A szeretet legnagyobb ereje abban mutatkozik meg, amikor nem feltételekhez kötött. Jézus világosan beszél, amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Aki szűken mér, az elszigetelődik. Aki bőkezű, aki megbocsát, aki nem ítélkezik mások felett, az maga is megtapasztalja Isten bőkezűségét. Nem elég, ha csak azokkal vagyunk jók, akiket szeretünk, vagy akik kedvesek hozzánk. A hitünk akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyanokat is képesek vagyunk szeretni, akik bántottak minket, és akiktől nem várhatunk viszonzást. Ilyenkor már csak Istenre tudunk támaszkodni, de ez mindig elég. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a szeretetről, hanem példát is adtál, még a kereszten is megbocsátottál azoknak, akik bántalmaztak. Add, hogy én is tudjak szeretni akkor is, amikor nehéz, amikor nincs viszonzás, amikor fáj a másoktól kapott sérelem. Adj irgalmas szívet, amely nem csak az igazságosságra hivatkozik, hanem a te szereteted bőségéből táplálkozik. Segíts, hogy ne ítélkezzek, ne tartsak haragot, hanem legyek megbocsátó és békét teremtő ember. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ubi Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy sokan azt hiszik, hogy Amerika találta fel a dollárt? Pedig nem. Csehországból jött, ami akkor Németországhoz tartozott, akkor Tallérnak, Thalernek nevezték, ezt pedig az európaiak közül sokan nem tudták kimondani, ebből a rossz kiejtésből született a dollár név.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciá.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1452-ben 5. László király Bécsben magyarnak vallja magát, ami a honfiakat lelkesültséggel tölti el. Cillei Ulrik átvevén Lászlót, az ifjú királyt, a nép örömújongása közepette Bécsbe vitte. A gyermek jelenlétében szóváltás keletkezvén a jövendő lakása felett László közbevágva így szólt: magyar vagyok, és így nálatok kell laknom. 1898-ban Erzsébet császár és királynét, a közkedvelt Sissit Genfben hátba szúrta egy olasz anarchista. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjén, ahol a nap legfontosabb eseményeit és kulturális programjait foglaljuk össze. Portálunkon olvasható, hogy Boronkai Péter paratriatlonista és Dr. Nagy András kerekesszékes sportoló szeptember 6-án a Wizz Air Budapest félmaratonon újabb közös rekordért küzd, miközben az autista gyermekekért egyesület javára gyűjtenek. A befogadó társadalom jegyében a 18. kerületi önkormányzat támogatásával szeptember 22-én betekintést nyerhetnek a látássérültek a Liszt-Ferenc repülőtér mindennapi működésébe. Az oktatási inklúzió fontosságát hangsúlyozva az Együtt a jövőnkért évadnyitó eseményén vitatják meg a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyteremtő köznevelési minimum koncepcióját. Kulturális élményekkel is készülünk, a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes szabadtéri koncertet ad szeptember 12-én a Hősök terén, ahol a gyermekkórus is fellép. Ugyanezen a napon Simonkai Márton orgonista vezetésével ismerkedhetnek meg a Bakácstéri Ibel templom francia-román stílusú épületével és hangszereivel, amelyet gasztronómiai kóstoló előz meg. Kiemelték, hogy a repülőtéri látogatáshoz és a templomi programhoz előzetes regisztráció szükséges, míg a koncertre bárki beléphet. A részletekért és a teljes programkínálatért látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fanta nem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is sok izgalmas tartalommal készülünk. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című adásunkkal kezdjük, amely a Trádió műsora. Ezt követően 9 órakor a média válogatott sztártitkok következik, ahol Tandari Ági várja önt. 10 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva hallható. Délben 12 órakor a déli hírösszefoglalóval frissítjük a nap híreit. 13-tól Geriszó című műsorunkkal folytatjuk, amelyet Geri vezet. 15 órakor a délután című műsorunkban interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor a Művészarcok című Anonymous műsora szólal meg. 17 órakor a Nekem 80 zenéi viszik vissza önt a 80-as évekbe. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a délutáni híreket, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a Nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben riport, interjú és tudósítás is hallható. 20 órakor újra a Mentők, Tűzoltók című a Trádió műsora szólal meg. 21 órakor ismét a média válogatott sztártitkok következik, amelyet Tandari Ági vezet. Végül 22 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva zárja a mai adásidejünket. Zene után folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan többnyire borult időre számíthatunk. Jelenleg 18 fok van. A hőmérséklet 18 és 22 fok között mozog majd. A hőérzet 23 fok, vagyis melegebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 80%-os páratartalom várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadék nem várható. 312 irányú élénk szél várható, a szélsebessége legfeljebb 27 km per óra lesz. A széllökések időnként akár 57 km per órásak is lehetnek. Holnap várhatóan kisebb eső is előfordulhat. Az előrejelzés szerint 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A várható eső mennyisége körülbelül 6 mm. A csapadék valószínűsége 89% körül alakul. 346 irányból fújhat a mérsékelt szél, a maximális szélsebesség 13 km per óra lehet. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 28 km per órát. A hétvégén gyenge, szitáló eső várható. A hőmérséklet napközben 13 és 20 fok között várható. Sok napsütés várható. Csapadékra nem számíthatunk. 343 irányból fújhat a mérsékelt szél. A maximális szélsebesség 14 km per óra lehet. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 28 km per órát. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. A mentők, tűzoltók reggel 8-ban kezdődik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hobby Rádió.
1: Jó reggelt!
2: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag már 1,5 tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Szeptember 10-e csütörtök. A fővárosban ma reggel 9 órától délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma délután 2 órától Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt.
0: Hobby Rádió.
4: A www.hobbyradio.hu weboldalon. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: T-Rádió. Barát a bolygó.

0: Én úgy éreztem, többször meghallgattam, hogy rövid. Tehát lehetne hosszabb is, beszédesebb is, így is beszédes, de sokkal jobb lenne. Néhány kérdés a következő műsorból, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antalok a műsor házigazdája, és a Mentők daláról beszélgetünk majd. A szerzőt kérem szépen mutatkozzon be.
1: Üdvözlök mindenkit, szervusztok, Szmolnik Zoltán vagyok. Jelenleg Szarvasi mentőállomáson dolgozok mentőgépkocsi vezetőként. Hát én már 29. éve vagyok az országos mentőszolgálatnál.
0: Hogyan jut valakinek eszébe dalt írni?
1: Ez nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Hát igazából mindig volt valamiféle írói vénám, talán mondhatom így, anélkül, hogy nagyképűnek tűnne a dolog. Előtte, mielőtt Szarvasra kerültem, mert itt 2 éve dolgozom, Gyomendrődön voltam, Gyomendrődi mentőállomáson, és ott volt egy kollégám, Hangya Balázs, meg is nevezném most őt így, akivel egyszer kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha írnánk ott a kollégákról egy ilyen görbetükröt, egy verset, és első körben összeültünk ötletelni, és a Petőfi Sándornak, a János Vitézére húztuk rá, és olyan jól sikerült a visszajelzések alapján is, hogy aztán így elkezdtünk írogatni még egy pár ilyen hasonló átiratot, úgymond. Aztán, hát ahogy telt az idő, és bejött ugye az AI itt a mindennapjainkba, mivel nagyon nagy zeneszerető is vagyok, így felfigyeltem, hogy az AI-jal azért lehet nagyon jó zenéket csinálni, saját szöveggel, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát miért ne próbálnám meg, hogy mi sül ki belőle.
0: Hangya szolgalommal, hogy utaljak a alkotótársadra.
1: Igen, Hangya szolgalommal, hát én már sajnos nem tud annyit alkotni velem. Aztán így nekiültem, írtam egy pár dalt, csak így saját felhasználásra, úgymond. Aztán mondták többen, akiknek átadtam ezeket a dalokat, és hallották, hogy tök jó, ügyes vagyok, és hogy nem gondoltam,
0: rövid, hogy... nagyon rövid. Komolyan mondom, én ültem, hallgattam és vártam, hogy akkor legyen még egy verszak, meg stb. Mondom, biztos elfogyott a ceruza, vagy a nem szó, kottája a csávónak.
1: Nem.
0: Egyszerűen hát, leütötte valaki, és kész, elvitt a mentő.
1: Nem, hát próbáltam azért rövidre.
0: Hát nagyon rövidre sikerült, tehát hogyha az volt a szándék, akkor tényleg gratuláltok, mert borzalmas rövid.
1: Igen, tehát hogyha most csak magából a videóból indulunk ki, amit még ugye csináltunk Budapesten a Markó előtt, akkor nagyon rövid, de hát ez ugye van egy egész dal, ami azért...
0: Te miért nem hallom?
1: Azt én nem tudom. Persze, természetesen, tehát a YouTube csatornámon fönt van, amikor az Országos Mentőszolgálat ezt megosztotta, ezt a kis videót, hogy elkészült a mentőkdala, akkor ott be van linkelve ebbe a posztba. Na, hogy az egész dal az ott hallható. Igen, már most feltűnt, hogy többször mondtad, hogy nagyon rövid, hát az annyira nem rövid. Tehát ez egy egész elejétől a végéig dal, ami szerintem tömören és jól megfogalmazza, hogy miről is szól maga a mentő munka.
0: Mi az üzenet ennek a dalnak?
1: A mentőhivatás.
0: Az üzenet, meg a mély tartalom, most azt hagyjuk, de tényleg nyilván van valami üzenete, amit el akartál mondani.
1: Igazából nem mondhatnám, hogy van. Kicsit szerettem volna megmutatni, hogy picit köznyelven, hogy miről is szól a mentőmunka, hogy miért csinálja ezt valaki hosszú évtizedeken keresztül akár, és miért szereti azt, hogy már bocsánat, hogy így fogalmazod, de másoknak a baját, bánatát nap mint nap látja, és hogy ez egy nagyon szép hivatás, és tényleg ennek lehet élni, és szeretni, még ennyi idő után is, mondom, hogy lassan már...
0: Hát igen, 29 éve gyakorlod, neked mi a szép, amit tartunk?
1: Parancsolj, még egyszer, bocsánat, amit.
0: Neked mi a szép?
1: Mi a szép ebben? Hát maga ez. Tudom, hogy honnan, hogy közhely igazából, vagy klisének is mondható, hogy az embereken segíteni, de hát ugye ezt tudjuk mi, a kivonulók, hogy nap mint nap igazából az árnyoldalával találkozunk itt a mentésnek, de amikor jön egy sikertörténet, hogy valakit vissza tudunk hozni az életben, vagy akár valakinek a kisbabáját világra hozzuk, akkor az, hát én azt mondom, hogy mivel volt már benne, hál' Istennek részem, nem napokra, hetekre, hónapokra, hanem akár évekre is annyira föl tudja az ember dobni lelkileg, felspanolni, hogy újult erővel kezd neki a mindennapok nyűgyeinek igazából, ami a mentőmunka árnyoldala.
2: Csillagporból születtem, egy néma hajnalom.

0: és bennem dobban minden eljövendő.
1: Térrádió, a mentőállomás.
2: Olvastam egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy a mentőautó személyzetéből igazából a gépkocsi vezető az, aki teljes időtartamában a vonulásnak toppong el, hogy legyen, hiszen oda kell érni a sérülthöz, ott kell segíteni nyilván, aztán el kell jutni a kórházig. Tehát folyamatos terhelésben van az ember, és ezt te 29 éve csinálod, soha nem sokaltál be.
3: Hát de, sőt, ehhez hozzátartozik, hogy ez egyébként nagyon így van, ahogy mondod, abszolút egyezik az én gondolatmenetemmel, meg gondolatvilágommal, mert én 13 évig ápolóskodtam, tehát én ápolóként kerültem felvételre a mentőszolgálathoz, elvégeztem ugye a mentőápolói iskolát, és mentőápolóként vonultam 13 évig, de pontosan ebből kifolyólag, amit te most mondtál, úgy éreztem, hogy tudok többet is, és úgy gondoltam, hogy gépkocsivezetőként azért többet tud az ember tenni, és akkor átkértem magam gépkocsi vezetőnek, és azóta.
2: Mi a legfontosabb tulajdonsága a mentő sofőrnek?
3: Ez egy jó kérdés. Hát alapból szerintem az empátia az mindenféleképp kell, hiszen ő is ugyanúgy részt vesz a betegellátásban. Hát mellette azért higgadtnak kell lenni. Nagyon oda kell figyelni, hogy vezet valaki, ezért az sem mindegy, és ez nagyon fontos dolog, szerintem ezt szintén vallom, hogy mivel mentőápolóként kerültem át gépkocsi vezetőnek, szerintem egészen máshogy vezetem a mentőgépkocsit, mintha valaki úgy kerül ide, hogy egyből gépkocsi vezető lesz. Tehát én tudom, hogy mi folyik hátul menetben a beteg térben. Úgyhogy az erre való odafigyelés, az éppen adott szolgálatban lévő ápolóbajtással az együttműködés, a csapatmunka, hát ez itt
2: ugye mindenkire.
3: Úgyhogy szerintem ezek ilyen alaptételek egy gépkocsi vezetőnél, aztán, hogy mennyire jó gépkocsi vezető, hát én csak remélem, hogy ez már elég ahhoz.
2: És a magánéletben ez a szimpátia, ez megmaradt, tehát nem veszed ki belőled a magánéletben a szimpátia?
3: Abszolút nem.
2: Inkább értékenyebb lettél?
3: Én alapvetően mindig is az voltam. Lassan, nem titkolom, 50 éves leszek. De én még mai napig egy filmen is akár elsírom magam, úgyhogy én nagyon galamb lelkű vagyok, úgymond. Úgyhogy nem, ez magánéletben is megvan. Tehát én
2: miért lettél mentő?
3: Hát ez teljesen véletlenül alakult így. Sokféle irányba indulhatott volna az életem, mindig tetszett az egyenruhás élet. Édesapám hivatásos katona volt, úgyhogy én katonai pályára készültem, de ott aztán úgy alakult, hogy nem sikerült. Aztán rendőrségnek is oda kacsintottam egy picit, és teljesen véletlenül jött ez a lehetőség, hogy volt felvétel a mentőszolgálatnál, Gyomai mentőállomáson. Bementem, elmondták, miről van szó, mondtam, hát próbáljuk meg. És aztán beleszerettem, és itt ragadtam azóta, úgyhogy ez nem volt tudatos igazából.
2: De emlékszel arra az esetre, vagy történésre, ami után azt mondhattad magadról, hogy mentő lettem?
3: Hú, igen. Igen. Hát ez igazából egy sikersztori volt, amikor sikerült egy fiatalembert, egy 31 néhány éves fiatalembert szintén visszahozni az életbe, és utána ő még nagyon sokáig, hála Istennek, köztünk volt, azóta már elhunyt sajnos, de amikor ők bejöttek a családjával együtt a mentőállomásról, amikor felépült, és megköszönte, hogy adtunk neki egy új születésnapot, igen, ott azt éreztem, hogy igen, ez a mentő munka, savaborsa, és igen, ott büszke voltam magamra, mondhatom szerintem szintén nagy képűség nélkül, hogy egy ember nekem köszönheti az életét. Az úgy az első nagyobb ilyen történés az ez volt.
2: A családod büszke rád?
3: Természetesen, igen. Szerintem minden mentő dolgozónak a családja büszke arra, aki itt dolgozhat a mentőszolgálatnál. Én úgy gondolom.
2: Kikből áll a család?
3: Tessék?
2: Kikből áll a családod? Feleség?
3: Hát élettársam van. Van két saját gyermekem, egy nagy 26 éves, éppen ma van a születésnapja. úgyhogy innen is Isten éltesse.
2: Igen, mindenki.
3: Nagy lányomat. Van egy 9 éves kislányom, illetve van a párommal az ő két gyermeke, akiket közösen nevelünk. Tehát igazából 4 gyermek.
2: Azt segíts nekem, hogy azt hogy kell csinálni, hogy az ember egy másik ember gyerekét apaként szeresse. Azt hogy kell csinálni?
3: Ez nagyon jó kérdés, és nem tudom a választ. Mert na, szerintem én sem jól csinálom. Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Nehéz. Nem tudok rá.

0: lehet annak idején legerősebb?
1: Hogyne? Igen. Na. Igen. Emlékszem, egy zöld felső volt rajta, meg egy fekete nadrág, igen, egy kávézóban találkoztunk először itt Szarvason.
0: Egy szándékosan, vagy véletlenül?
1: Nem, teljesen szándékosan, igen, előre megbeszélt volt.
0: Mi az, ami megtetszett benne a zöld felső részén kívül?
1: Hú, hát ez így első találkozással? Vagy találkozás kapcsán? Hát csinos volt, szép volt. Előtte már azért beszélgettünk, szintén ugye az internet világának köszönhetően. Hát egy nagyon, nagyon értelmes, okos, intelligens, aranyos, kedves lánynak ismertem meg, vagy hölgynek ismertem meg. Aztán hát ez a személyes találkozásoknál kiderült, hogy tényleg így van. Igazából ennyi. Aztán,
0: milyen érdekes, hogy mondod az internetet. Én például nehezen tudom elképzelni, hogy interneten ismerkedjek. Téged nem taszított ez a megoldás?
1: Hát, amikor ezt elkezdtem, akkor már igazából ez szerintem annyira elterjedt dolog volt, és ugye a mi korosztályunknak már most nincs olyan szórakozási lehetőség, olyan szórakozó hely, olyan programok, ahol igazából lehet ismerkedni szerintem személyesen. Úgyhogy nem mondom, hogy taszított, igazából volt a lehetőség, megpróbáltam, szerencsém volt. így jól alakult a dolog.
0: Mit tudsz neki nyújtani? Mit tudsz neki nyújtani emberileg?
1: Hát... Hú, ez most nagyon, nagyon rosszul fog hangzani az én számból saját magamat dicsérni. Szerintem tudok adni neki egy biztos pontot az életében, azért neki is voltak nehézségei, mint mindenki másnak természetesen az eddigi életében, de én úgy gondolom, hogy egy biztos pont vagyok nála. Tudjuk egymást támogatni, igazából minden téren úgy érzelmileg, mint más dolgokban. Nem tudom, ezek elég nehéz kérdések. Egyébként őket fölteszed így hirtelen.
0: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Nagyon. Jó dolog Szarvason mentőnek lenni?
1: Nagyon. Nagyon. Miért? Nagyon. Mondom, én két éve kerültem. Én két éve kerültem át ide. Hú, ez most megint csak egy fogós dolog. Nagyon szerettem Gyomendrődön is, hiszen én ott nőttem föl. Tehát én 26 és fél évet ott Gyomendrődön dolgoztam, vonultam. Nagyon jó társaság volt, aztán nem tagadom, bizonyos okok miatt ez megváltozott. Nem volt már olyan a társaságnak a hangulata, nem volt olyan a mindennapi munkamorál, mint ami nekem megfelelt volna, és ezért kértem át többek között magam ide Szarvasra, illetve hát a párom is itt Békésszentandráson élt, vagy élünk, most már mondhatom így, úgyhogy ebből a szempontból is kézenfekvő volt, és akkor átkértem magam ide, hát most már szeptemberben lesz 2 éve, hogy itt vagyok. Nagyon-nagyon jó a társaság, mindenki nagyon segítőgész, nagyon hamar befogadtak. Szakmailag is volt azért fejlődési lehetőség, hiszen Gyomendrődön nincsen esetkocsi, itt Szarvason van, azért azon is szoktam dolgozni, tehát volt fejlődése is lehetőség. Úgyhogy jó, szerintem itt egy nagyon jó gárda van. Nagyon, nagyon támogatja a lakosság is a munkánkat, nagyon sokszor kapunk csak így tényleg hétköznapokon is, tehát nem kell hozzá semmiféle esemény vagy ünnepnap, akár sültestálat, szendvicseket, egyéb más dolgokat hoznak be, tehát tényleg azt érzi az ember, hogy elismerik a munkáját és megbecsülik.
0: Mi az, amit szeretnél elérni? Mentőként, és aztán nézzük meg, hogy emberként mit szeretnél elérni.
1: Mentőként. Én azt mondom, így már lassan 30 évvel a hátam mögött. Nem hiszem, hogy nagy célokat szeretnék még kitűzni. Egészségesen nyugdíjba vonulni. Talán ez a legfontosabb, és még utána nyugdíj után élvezni azt, hogy pihenhetek. Magánemberként? Hát még a gyermekeket fölnevelni, elindítani az útjukon, aztán szintén csak egészségesen és boldogan eltölteni a nyugdíjas éveinket, meg ami még hátra van. Más, nem kergetek így ilyen különösebb célokat, álmokat, anyagi oldalról sem, egyébként sem szerintem. Most nekem így, ahogy van, teljesen tökéletes az életem, úgyhogy nagyjából
0: ennyi. Mi lesz a mentők dalának a sorsa? Megírtad, föltették,

0: írtak rólad. És most utána mi?
1: Nem volt vele célom igazából, tehát nem is akartam én ezt nagy dobra verni, szintén barátoknak köszönhető, meg családnak, hogy mondták, hogy de miért nem küldöd el Budapestre is, hogy hát ha lehet, hogy tetszeni fog nekik, és addig nyüsztöltek, amíg ezt, aztán ez lett a sorsa, és kikerült, és leforgattuk ezt
0: nem
1: a klipet.
0: Nem akarsz írni még más dalokat a mentő szerelemről?
1: Írok. Írok, igen, eddig erről nem esett szó, persze. Hát szerintem már ilyen 20 és 30 darab között tartok, ami van publikálva is belőle, van, ami nem, mert az egy személyes jellegű, de egyelőre írok dalokat, természetesen más témákba is. Gondolkoztam egyébként a mentőszolgálattal kapcsolatban is még írni, most még azért szerintem annyira ez nem csenget le, vagy túl korai lenne újra, de ha ér olyan behatás, vagy dolog, amit úgy gondolom, hogy ki kell írni magamból, vagy érdemes, és azt érdemes megmutatni másoknak, akkor még nem kizárt, hogy lesz akár a mentőkről is még folytatás.

0: Hírrádió, ahol otthon.
1: A saját mentő életedből van valahol valami, egy dal van.
2: Hát a sajátomról nincs. Nincs.
1: Hogy dolgozod fel azt a sok mindent, amit átélsz?
2: Erről pont 2 napja beszélgettünk, vagy 3. Igazából megtanultam az elején, tehát mint említettem, Gyomendő nagyon jó társaság volt, nagyon, nagyon összekovácsolódott csapat volt, és ott megtanultam, vagy megtanítottak, inkább így mondom, hogy tudom ezt feldolgozni, hiszen hát azért az elején értek engem is elég nagy traumák, itt a mentőmunkával kapcsolatban, és meg tudtuk beszélni, ki tudtuk beszélni, segítettek feldolgozni, aztán ez így az évek alatt, én azt mondom, hogy megedződik az ember, és hát megszokni nem lehet, hozzáedződni lehet, és valahogy annak ellenére, hogy mondom, én egy érzékeny lelkületű férfi vagyok, valahogy fel tudom dolgozni anélkül. Általában egyébként így, hogy kollégákkal kibeszéljük, vagy baráttal, aki szintén egészségügy is, nagyon jó barátom, úgyhogy vele ezt így át tudom beszélni. Valahogy így sikerült.
1: Sokféle eseményből van olyan, ami időről időre visszaköszön. Nem úgy, hogy most rémálmaim vannak, hanem itt milyen érdekes, hogy történt valami, és bizonyos időközönként, vagy valamihez köthetően visszajön egy hangulat, egy élmény, egy szag, egy nem tudom micsoda. Van ilyen?
2: Régi, hát, nekem nincs, megmondom. Megmondom őszintén. Tehát nem mondom, hogy időközönként nem billannak föl bizonyos dolgok, esetek, úgymond, de nem úgy, nem olyan formában, hogy én ezt most negatívan élném meg, vagy ez nekem bármiféle negatívumot okozna, akár lelkileg, vagy akár más téren. Nincs igazából.
1: Ezek a felvillanások azért vannak, mert elmész az előtt, a ház előtt,
2: igen,
1: ahol
2: igen,
1: vannak.
2: Igen.
1: Tehát helyszínhez köthető.
2: Igen, helyszínhez köthető. Tehát van egy konkrét, például egy közlekedési baleset, ahol erre ráfutottunk, egy fél perc, egy perc múlva ott voltunk a balesetet követően. Ott például, tehát lett egy emlékmű állítva, ott ahányszor elmegyek, ott mindig felvillan előttem a kép, hogy mi volt ott akkor. Igen. Ilyenek vannak, de ez csak egy pillanat, tehát igazából, ahogy mondtam is, ezt megtanulta az ember feldolgozni. Szerintem, aki ennyi ideje van a mentőszakmában, annak meg is kell ezt tanulnia valahol feldolgozni, mert se hazavinni nem jó, se magában tartani az embernek, mert az azt okozza, hogy nem lesz sokáig mentő dolgozó. Én így gondolom.
1: Nagyon szép végszó volt Smolnik Zoltán. Köszönöm szépen. Adásmunkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
0: Hírrádió. A T-Rádió.
3: A T-Rádió műsorát hallották.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
5: a Hobby Rádióban!

0: Kamu reklám?
1: Korán keltem.
2: Hol az arany?
0: Kamu reklámot hallottak?

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 000 hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Szeptember 10-e csütörtök. A fővárosban ma reggel 9 órától délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma délután 2 órától Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este fél 7-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltkozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Vippel Ferenc a vendége a Média Válogató Sztár Titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
9: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemond, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
7: el sem még... képzelni, mennyi munkája volt.
9: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állta a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiasztal két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen. Hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik. Ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
7: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
9: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázistudásunk volt, hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk. És az onnantól kezdve belénk kódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
7: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
6: Egészségedre.
3: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.
11: Napjaink.
10: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
12: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
10: UK. Ez a UK Fever Show.
13: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
13: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
13: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Pippen Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
2: Természetesen, hát azért a gyerekkoromban nagyon sok fellépés volt már. Az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
1: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma
2: fel. Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolában végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. Nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg a tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
1: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
2: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együttműködések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk továbbfejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán hát bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
1: Az
2: azt jelenti, hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. Az de hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk. Ezeket a gála műsorokat nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
1: Nagyon röviden, csak rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
2: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet se kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
1: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott, és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak, és szaltozni akar életébe.
1: Óriás.
0: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést, és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippel bradereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól. Már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó, egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripple Brass Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
1: Helyileg hol vagytok?
0: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncmészeti főiskola részén.
1: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
0: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúttánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
1: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlékeket. Hát, gondolom, hogy rengeteg van így a 10 év.
0: Hát a több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei. Na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem részletezzük.
1: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye a szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
2: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximális odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
1: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Tudom, olvastam róla, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát az például a szoktál lefogyasztani.
2: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem. Biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkor tesztekkel. Én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen mű dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában keton testeket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termelje, mit ne termelje, mikor. És ezeket a csont kimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mi fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök. Fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
1: De ezeket magadtól? Jöttél-e, hogy mit, vagy két és szakembertől segítség.
2: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet se volt nagyon ismert. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek fereggel, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
2: Megkeresett persze.
1: Köszi szépen a beszélgetést.
2: Én is. Szia.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin! Amanda Lear! És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
7: I want to break free!
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
8: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dayar Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
9: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Szeptember 10-e csütörtök. A fővárosban ma reggel 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma délután 2 órától Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Nos, hát abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy itt az elmúlt napokban a Premium Autóháznál 60-ban sikerült kipróbálnom a Leap Motor B05-ös gépjárművet. Ugye a B05-nél az a legérdekesebb igazából, ugye, hogy most érkezett meg az országba, és jelen pillanatban még nincsen belőle tesztautó, tehát újságíróként még ideig nem kaphattuk meg. Viszont egy-két autókereskedéshez eljutott egy pár napra, így például ugye 60-ba is. Gyorsan át is szaladtam 60-ba, és akkor ránéztem a B05-ösre, aminél azt vettem észre, hogy sokkal laposabb, mint akár a C10, akár a B10. Hogyha a C10-re, B10-re ránézzük, akkor ugye egy szép nagy SUV-t kapunk, szép csapott, illetve ilyen SUV-s, kombis hátvonallal, ugye hátsó résszel, nagy magas orral, és a B05-ösnél pedig azt tapasztaltam, hogy sokkal alacsonyabb az óra, sokkal laposabb az óra, és maga az autónak a kialakítása is egyébként egy kicsit ilyen már-már kupésabbnak mondható kialakítást kapott az autónak a forma, tehát ahogy ránézünk, ugye a formája kívülről. Ami nekem elsőre baromira tetszik, az kettő dolog, az egyik az az, hogy az első lámpái, azok ilyen kis vízszintes csíkokból állnak, ugye a nappali menetfények, kis vízszintes LED csíkokból állnak, és úgy, hogy fölül van kettő, alul van egy, és ugye közéjük érkezik be a maga a lámpatest. Ez szerintem zseniális, ez szerintem nagyon jó pofán néz ki, és tényleg ilyen látványos orrot ad magának az autónak, és természetes az is, hogy ennél az autónál is a két első lámpát ugye egy zongoralak csík fogja, fekete csík fogja összekötni.

ami nekem baromira tetszett, az a hátsó, ugye egy kicsit csapottabb hátsó kialakítás, ahol a hátsó szélvédőn az sokkal csapottabb, mint a C10 vagy a B10, illetve apróság, és tényleg ilyen, igazából sem mondhatnak azt is, hogy semmire nem jó, de mégis jó pofa, hogy hátul a hátsó lámpa alatt, ugye itt hátul végigfut egy vízszintes csík a hátsó csomagtér rajton, és az alatt a LEAP motor az teljesen ki van írva, szép nagy kis, illetve szép nagy kis, ez miért hangzik, szóval szép nagy betűkkel. És természetesen az is, hogy a hátsó lámpa is ugyanúgy van kialakítva, mint az első, tehát egy felső vízszintes csíkkal kezdődik, itt az autónak a két szélén, aztán jön egy alsó vízszintes rövidke kis csík, és aztán ugye egy keresztbe futó teljes fényvonal, egy vörös fényvonal fogja a hátsó részét majd, hogy nem ketté vágni az autónak, hiszen ugye ezen a hátsó szélvédő alatt. Aztán, ami jó pofa, az autóban természetesen van itt is óriási nagy napfénytető, van egy spoilere, a spoilerben természetesen benne van az a bizonyos hátsó pótféklámpa, na csak sikerült meg oldanom, illetve kimondanom azt, amit szerettem volna mondani. Szóval összességében egy jó kis gépjármű, illetve szép kis, tetszetős kis gépjármű. Aztán, amikor beleültem, akkor igazából azt vártam, illetve azt kaptam, amit vártam, a tipikus LEAP motoros kialakítás, középen óriási nagy érintőképernyős kijelző, természetesen az óriási érintőképernyős felületen keresztül fogsz mindent is beállítani, külső visszapillantó tükröknek a kiválasztása, stb. Biztosan tényleg mindent onnan, ezt én bevallom őszintén továbbra sem szeretem, de hát ilyen a test la vie, ahogy a művet angol mondja franciául. Na, viszont amikor beleültem, akkor azt vettem észre, hogy talán egy kicsit kisebb a kormánya, mint a C10-nek, illetve a B10-nek, de ez lehet, hogy csak egy ilyen kis optikai csalódás volt azokhoz az autókhoz képest, amikben mostanában ültem.

következő, amit észrevettem, és ezt amikor először belőttem, akkor azonnal észrevettem, és meg is jegyeztem magamnak, viszont az első kilométerek után mondtam azt, aki mellettem ült, ugye a lipmotor kereskedőnek 60-ban, hogy hát én azt érzem, azt tapasztalom, hogy az ülése az már-már ilyen Citroen-es kényelmet nyújt, puha, nagyon kényelmes üléseket kapott a lipmotor B05-ös, mind ülőlapban, illetve mind háttámlában is. És ez volt az, ami nekem ugye a legnagyobb újdonságot mutatta, és igazából tényleg csak egy nagyon rövid, ilyen 10-15 perces kis tesztúton gurultunk az autóval, természetesen baromira gyorsó, hiszen az elektromos hajtás az ugye adja. Ez most csak egy rövid kis felütés volt, vagy felvezetés volt itt most egyes hallgatók arra, hogy előbb-utóbb majd érkezik hozzánk a B05, és akkor majd alaposabban körbe fogjuk járni kívül-belül, majd megbeszéljük a bizonyos design elemeket, akár a felni, akár ugye ezt a lámpát aktívabban megdumáljuk, illetve hát majd én elmesélem. Beszélek majd arról, hogy a belső érintőképernyős kijelző egyébként nem mellesleg 11,6 colos, hogy miket lehet rajta állítani, hogy a kormányról miket tudunk állítani, szóval mindent is. De addig is ugye jövök majd még különböző autókkal, illetve most ezen a héten nem kínoznak benneteket a videóban átkonvertált motorra, illetve motorral, hanem majd azt talán a jövő héten fogjuk majd megbeszélni. Ez a mai adás egy kicsit érdekesen alakul, ugyanis most a zene után majd Sanyi, ugye Karvai Sanyi, látássérült barátom fog egy elég érdekes kis bejelentéssel érkezni, aminek pont ezen a héten, amikor itt hallgatjátok a rádiót, akkor lesz aktualitása, tehát a jövő héten ismételten Sanyival fogunk beszélgetni, és annyit elárulok, hogy élménybeszámolóval érkezünk, most viszont muzsika!

0: Na hát akkor kedves emberek, ismételten folytatódik ugye az adás, itt a zene után is az van, hogy olyan rég beszélgettünk már Sanyival, Karol és Sanyival, itt a nyári hajrában, a nyári hajtás végén, hogy gondoltam, hogy lenne rá csörögnénk ismételten, ráadásul azt hallottam, hogy azt remélem a kedves hallgatók tudják, hogy Sanyi több rekordot is magáénak tud, ugye vezetett már autót, vezetett már rallyautót, vezetett buszt, vezetett kamiont, Kővári Barnának növigált az Eger Rallynak a prológián, tehát tényleg mondhatnánk azt is, hogy Sanyi elbevetek, de azért nem mondjuk, mert ezt viszont mindenki tudja róla. És kedves emberek, kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy egy újabb rekordra készül, ezzel kapcsolatban most azonnal el is kezdem faggatni. Szia Sanyi, mi az, amire készülsz? Már megint hova gurult a gyógyszered?
1: Nem gurult el a gyógyszerem. Jó reggelt, jó napot, jó estet, mindegy, hogy ki mikor hallgat bennünket. Az a lényeg, hogy mit vagytok, tehát üdv a hallgatóknak, meg mindenkinek. Gyakorlatilag igen, most szeptember 13-án fogom beállítani a 8. rekord kísérletemet. Jól volt a felsorolás, István, busz, jetski, kamion, tehát ugye meg hát a vakon körben motoroztam a Hungaroringet, egy 875 centis motorral, szerintem az volt a legnagyobb esemény. Ez egy nagyon különleges esemény lesz, kerekiben lesz, szeptember 13-án. Offroadnak az egyik szakága az Eurotriáz, egy homokdűn és homokos bányában, egy homokbányában erdőn keresztül fogok vezetni. A lényeg, hogy több mint 5 percet vezessek, nagyjából, és 5 percen belül be kell érnem a célba, át kell mennem a harmadik kapun. Aha. Kapukon keresztül fogok menni, egy folyosón át, és Csokona Norbert lesz a navigátorom, akivel még bevallom, férfiasan soha nem találkoztam, még soha nem láttuk egymást. Még én sem őt. Ő keresett meg, ő kért fel erre a vezetésre, ugyanis ők élményautóztatással foglalkoznak fogyatékossággal élő emberek számára. De látesült embert még soha nem vittek. Így keresett meg a Norbi, hogy mi lenne, ha vinnének engem, mert ő figyeli az én munkásságom, és mondtam, hogy jó, köszönöm.
0: Egy a fene.
1: Persze, egy a fene, majd meglátjuk, mi lesz ott velünk.

0: Ej jó, jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásom, Camping Bringásom, meg a lemez lovász.
1: Hello!
0: A házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
0: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop.

0: nyakába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

0: annyit beszélgettünk, hogy mi lenne, ha én vezetnék egy ilyen autót, egy gyakorlatilag egy Suzuki Samurai-jal mennék. Igen. Ezt kimondhatom, mert már nem gyártják sehol az autót. És ezzel mennék végig gyakorlatilag ezen a pályán. Hát bevallom, férfiasan izgulok, tehát azért itt lesznek olyan dőlései az autónak, hogy mondjuk lesz olyan pillanat, amikor gyakorlatilag csak egy kerék lesz biztonságban a levegőben, a három kerék lesz a levegőben, egy kerék lesz majd a homokban, meg hát olyan intenzív lejtők, partok lesznek, amiben nyilván megdőlhet az autó, úgyhogy a lélek jelenlét az nagyon fontos lesz, meg a nyugalom. De
1: meg hogy nézed, hogy merre kell menni.
0: Ugye? Na igen, azt is memorizálni kell, hogy merre kell menni. De hát

ugye ezt fogja nekem folyamatosan mondani. Természetesen a biztonság érdekében, mivel ez egy nyitott autó lesz, ezért nekem gyakorlatilag rajtunk lesz a bukósisak, hogy belógó faágak ne okozzanak semmiféle sérülést, és a biztonság a legfontosabb, mindig azt helyeztem előtérbe, én ezt mindenhol el is mondtam, és most is így lesz.

0: Hol lesz ez? Még egyszer mondd el nekem? Tényleg?
1: Kereki, ez az M7-es útvonalon megközelíthető, gyakorlatilag a Völgyhídnál.
0: Aha, aha. Az szép. Lesz-e lehetőséged előtt edzeni egyet?
1: Lesz alkalom gyakorolni, igen, kettő alkalommal tudok majd gyakorolni. Uh-huh. Először is úgy építettük fel ezt a dolgot, hogy visz engem a Norbi, megmutatja, milyen a pálya, hogyan dől be az autó, mekkora lejtés van, mekkora part, tehát lesz olyan, hogy már az eleje már fönt van a dombon, a hátulja meg még mondjuk elkapal és elsüllyed a homokban. Aha, tehát aha. Egy ilyen tereprali feeling ez az egész, ezt úgy tessenek elképzelni, drága hallgatók, hogy olyan, mint a tereprali, de nyilván azért itt egy kisebb pályáról beszélünk, de szerintem egy óriás is felejthetetlen élmény lesz. A hallgatók is fognak erről értesülni mindenképpen, meg nyilván az a sajtóorgánom, ami mögöttem áll és velem jelen szokott lenni, az természetesen most is ott lesz.
0: Aha, aha. Hol lesz majd utána látható, hallható?
1: Szerintem mindenhol, minden az összes kereskedelmi csatorna erre mozgósítva van, a civil utalapítvány és a főkefe kézműerkocik csoport erről mindig gondoskodik, hogy minden felületen ez elérhető legyen.
0: Uh-huh, uh-huh. Na figyelj, Sanyi, akkor jövő héten majd erről ismételten kell beszélnünk, hiszen ugye ez a rekordkísérlet ez a héten van, itt az adás után, vagy az, igen, az adás után. Jövő héten visszatérünk rá, és akkor elmesélt, hogy milyen élményeid voltak, jó?
1: Tartok élménybe számolót, megígérhetem a hallgatóknak.
0: Helyes, legyen így, további szép napot, vigyázz magadra, Anitát puszíjuk, szia!
1: Köszönöm, csáó, sziasztok!

Na hát ugye Sanyit hallhattátok, a zenét hallhattátok, és akkor hát nyilván valami autóval is kéne folytatni, de ismételten csak egy nagyon rövid felütés következik. Annyit fogok nektek most itt elárulni, szintén vagy egy jövőheti, vagy egy azutáni autóról, hogy az Alfa Romeo-ból a Tonale járt nálunk, ugye egy kis sportosabb felszereltséggel, és amit mindenféleképpen el kell most itt mondanom, tényleg csak egy rövid felütésként ezúttal is, tehát hogy nem beszélünk most az autóról hosszan, az, hogy baromi kényelmes, nagyon jól gyorsul, hogyha sportüzemmódban választod, ha pedig csak simán normálban, vagy esetleg a kis eco üzemmódot választod, akkor pedig kifejezetten takarékos is lehet az autó. Óriási, kényelmes, egy szép nagy SUV, és egyébként nekem az Alfa Romeo Tonale sokkal alfább, mint az Alfa Romeo Junior volt, amiről már ugye hallhattatok, korábban beszéltem róla, meséltem róla. Na szóval ez vagy a jövő héten, vagy a jövő hét után érkezik. Addig is viszont ne menjetek sehova, ne menjetek messzire, ne menjetek el, hanem jegyezzétek meg ismételten, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezúttal is lehet nálunk ugye nyerni egy kis termoszt, egy kis kulacsot. Ugye augusztusi hónapban egy Honor kulacs volt a főszereplő, ezen a szeptemberi hónapban, nem ezen, hanem ebben a szeptemberi hónapban is van egy kulacsunk. Ott van fönt a Megurulva Autó és Kütyümustra Facebook oldalán, hogy pontosan milyen kulacsod, és hogy hogyan tudtok megnyerni. Hogyan? Na jó, ezt elárulom azt, hogy hogyan. Hát annyi, hogy ahhoz a poszthoz, amit oda kiraktunk a Megurulva Facebook oldalára, ahhoz hozzászólsz, hogy te melyik rádióban hallgatod a Megurulva Autó és Kütyümustra adását. Ennyi az egész, nem bonyolult a feladat, most megteszed. Szeptember végén pedig sorsolunk, de az is lehet, hogy október első napján, vagy második napján, de mindegy, szóval szeptember végig tart a játék, addig nevezhetsz, és igazából tényleg nem bonyolult, amit kell csinálni, nem kérünk feliratkozókat, nem kérünk azt, hogy ezért te most úristen gyűjtjük a lájkokat, semmit, nyugodtan, csak annyit írjál oda, hol hallgatod a Megurulva Autó és Kütyümustrát, melyik rádióban. Azt, hogy mikor, hát azt te is tudod, hogy mikor, hiszen hallgatsz ránk, mert imádod. Na jó, akkor most egy kis muzsika, és aztán majd még jövünk, mert még nincs

Úgy terveztem, hogy most a Samsung S26 telefonról fogok nektek egy keveset beszélni, de hát most nézem az órámat, és hát elszaladt az idő, ezért a Samsung S26 okos telefonnak a formájáról, a kis lekerekített sarkairól, a tudásáról, az AI kompatibilitásáról, az 5000-es aksiáról, arról, hogy hány napig bírja, arról, hogy például a fotó-videó tudása mennyire zseniális, hát erről sajnos a jövő héten fogok csak beszélni, addig várnatok el rá, de ne aludjatok nyugtalanul, tudjátok, nyereményjáték, arra pedig lehet nevezni most.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanó test vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a Honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanó testek kiemelését az MH1 Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi!
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to The Hobby Radio.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket! Jó estét!
1: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Felrázzuk a várost, és Önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: hobbyradio.hu
1: A rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!

0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből. Szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 000 hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag már 1,5 tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 000 hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Én Brian vagyok. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma szeptember 10-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 20,7 fok van. Nikolett és Hunor nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 10-én köszöntjük Nikolett, valamint Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nikolett név jelentésebb győzelem és nép. A Nikol olasz kicsinyítőképző származéka ez a név, mely érzékeny, álmodozó, művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon igényli a harmóniát és a békét a kapcsolataiban. Becézése Niki, Nikike, Nikécske és Nikolettocska. Jeles viselői Gallus Nikolett és Kovács Nikolett színésznők, valamint ön, kedves Nikolett. Ezen a napon köszöntjük még Hunor nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, a magyarok eredetéről szóló krónikák szerint Hunor és Magor, a csodaszarvas rege hősei, akitől a hun és a magyar nép származik, jelentése pedig hun, azaz népnév. Szeptember 10-én kívül a hunorok ünnepelnek még április 24-én, valamint december 30-án is. A név becézése Hunorka, Huni és Hunika. Ezen a napon köszöntjük még Edgár, Erik, Erika, Honorina, Honóra, Honória, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, Tardos, valamint Zalán nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1382-vel kezdünk, szeptember 10-én Nagyszombaton 56 éves korában súlyos betegség következtében meghalt első Nagy Lajos magyar király, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 16. századba ugrunk innen, 1542. szeptember 10-én Nürnbergben meghalt a zsebóra feltalálója Peter Henlein német műszerész. Most pedig ugorjunk rögtön a 19. század közepére, 1846. szeptember 10-én Elias Hove szabadalmaztatta a varrógépet. Maradjunk még a 19. században, 1890. szeptember 10-én megszületett Elsa Schiaparelli, olasz-francia divattervező, aki kiegészítőivel és drámai színeivel felélénkítette a divatot 40 éven keresztül. 1932-ben hozta divatba a váltömést. Maradjunk még a 19. század végén, 1898. szeptember 10-én Erzsébet, azaz Sisi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfitó partján sétaközben merénylet áldozatául esett. Luigi Luciani, olasz anarchista megtámadta és leszúrta. Ugorjunk a 20. századba, 1919. szeptember 10-én Ausztria aláírta a Szent-Germani békét, melynek értelmében Nyugat-Magyarország egy része Burgenland-osztrák terület lett. Folytassuk 1946-tal, szeptember 10-én meghalt Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. Ugorjunk 1971-re, szeptember 10-én született Huszári Kata színésznő, leghíresebb filmjei a Hippolit és a Szamba. Kereken 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 10-én bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját Guernica városában. És végül, de nem utolsó sorban, 1999. szeptember 10-én megszentelték a Leonardo által készített bronz lovas szobrot. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
2: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. szeptember 10-e, csütörtök. Szeressétek ellenségeiteket. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet 27-től a 38. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul őt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsortuló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Emelkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Jézus szavai kényelmetlenek, mert túllépnek az emberi igazságérzet határán. Természetes dolog, hogy szeretjük azokat, akik jók hozzánk. De az ellenség szeretete nem természetes számunkra. Valóban ez már a kegyelem területe. Jézus nem csupán azt kéri, hogy ne gyűlöljük az ellenséget, hanem hogy kifejezetten szeressük. Azaz tegyünk vele jót, áldjuk, imádkozzunk érte. Ezzel a mennyei atya természetét tárja fel, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Az evangéliumi szeretet olyan érzés, amely cselekedetekre ösztönöz, jó cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni az érzéseinket, de dönthetünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem viszonozzuk a rosszat. Ez nem naivitás vagy tehetetlen gyengeség, hanem valódi erő. A szeretet legnagyobb ereje abban mutatkozik meg, amikor nem feltételekhez kötött. Jézus világosan beszél, amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Aki szűken mér, az elszigetelődik. Aki bőkezű, aki megbocsát, aki nem ítélkezik mások felett, az maga is megtapasztalja Isten bőkezűségét. Nem elég, ha csak azokkal vagyunk jók, akiket szeretünk, vagy akik kedvesek hozzánk. A hitünk akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyanokat is képesek vagyunk szeretni, akik bántottak minket, és akiktől nem várhatunk viszonzást. Ilyenkor már csak Istenre tudunk támaszkodni, de ez mindig elég. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a szeretetről, hanem példát is adtál. Még a kereszten is megbocsátottál azoknak, akik bántalmaztak. Add, hogy én is tudjak szeretni akkor is, amikor nehéz, amikor nincs viszonzás, amikor fáj a másoktól kapott sérelem. Adj irgalmas szívet, amely nem csak az igazságosságra hivatkozik, hanem a te szereteted bőségéből táplálkozik. Segíts, hogy ne ítélkezzek, ne tartsak haragot, hanem legyek megbocsátó és békét teremtő ember. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kékli.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
0: Tudta ön azt, hogy sokan azt hiszik, hogy Amerika találta

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1452-ben 5. László király Bécsben magyarnak vallja magát, ami a honfiakat lelkesültséggel tölti el. Cillei Ulrik átvevén Lászlót, az ifjú királyt, a nép örömújongása közepette Bécsbe vitte.

0: gyermek jelenlétében szóváltás keletkezvén a jövendő lakása felett László közbevágva így szólt: magyar vagyok, és így nálatok kell laknom. 1898-ban Erzsébet császár és királynét, a közkedvelt Sissit Genfben hátba szúrta egy olasz anarchista. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a mai nap központi témája a magyar euró bevezetésének társadalmi és gazdasági háttere, valamint a költségvetési kilátások. Varga Mihály jegybankelnök közlése szerint, bár a lakosság 80%-a támogatja az euró átvételét, mindössze minden negyedik magyar állampolgár hiszi úgy, hogy az ország felkészült erre a lépésre. Ugyanakkor a makrogazdasági kilátások javulása reménykeltő az Erste Bank friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság új lendületet vehet, és a tavalyi 0,5%-os növekedés után idén 1,7%-kal bővülhet a GDP. Mindeközben a költségvetési egyensúly kérdésköre is előtérbe került. Kármán András pénzügyminiszter figyelmeztetett arra, hogy az elmúlt 5 évben a költségvetési hiány rendre meghaladta a kitűzött célokat, amiért az ország hosszú távon magas árat fizethet. A fogyasztói oldalról nézve fontos tisztázódott az ár és stop további sorsa, amelynek forgatókönyve meglepetésként szolgált a kereskedelmi szektor számára. A szociális és intézményi kérdések terén a rendvédelmi dolgozók számára jelentős hír érkezett, a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, és ehhez kapcsolódó javaslatcsomagot dolgoztak ki, amelynek végleges döntése a 2027-es költségvetés tárgyalása során születik meg. Végül a regionális politikai feszültségek enyhülésére utal a paksi fenéküszöb ügyében bekövetkezett fordulat, az Európai Bizottság megerősítette, hogy egyelőre nem érkezett hivatalos osztrák panasz, amit Bécs is alátámasztott, kijelentve, hogy nem fordultak az EU-hoz ezzel a kérdéssel. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobbi Rádió!

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszolgálatának hallgatóit, ahol a nap legfontosabb eseményeit és a közösségi élet friss híreit mutatjuk be. Kezdjük a távoli hírekkel Dalatban. Vietnámban egy ősi fenyőfa kidőlése pánikot keltett a lakosok körében, miután a viharos időjárás következtében szétzúzott egy ház tetőzetét, és veszélybe sodorta a közelben élő látássérült lakost is. Hazai téren a Péntek Lajos Alapítvány 700.000 forintos kerettel hirdette meg 2026-os pályázatát, amely látássérült diákok tanulmányait segítő eszközök beszerzését támogatja. A határidő pedig október 22-dik lesz. A szociális területen a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete petíciót indított, hogy a nappali ellátó intézmények létrehozásával biztosítsák a fiatalok fejlesztési és közösségi lehetőségeit az iskoláztatás után. A sport és a jótékonyság jegyében Boronkai Péter paratriatlonista és kerekesszékes társa, Dr. Nagy András újabb rekordra készül a közelgő félmaratonon, ahol az Autista Gyermekekért Egyesület javára gyűjtenek. Kulturális programként pedig a 18. kerületi önkormányzat támogatásával szeptember 22-én betekintést nyerhetnek a látássérültek a Liszt Ferenc repülőtér működésébe, az Aeropark szervezésében. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, nézzük meg, mit tartogat számunkra a nap hátra lévő része. 13 órakor a Geri Szó várja Önt, ahol Geri áll a mikrofon előtt. 2 óra múlva, 15 órakor a Délután című műsorban interjúkat, riportokat és tudósításokat hallhat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. Ezt követően 16 órakor a Művész Arcok adásában Anonymous műsora szólal meg. 17 órakor a Nekem 80 című programban zenéket hallgathat a 80-as évekből. 18 órakor az Esti Hír összefoglaló adásában a nap idézetét, névnap köszöntőt, évforduló naptárt és sporthíreket is megismerhet. 19 órakor a műsorban verset, esti, mesét, kabarét és a nap érdekességét hallhatja, amely riport, interjú vagy tudósítás formájában szólal meg. 20. órakor a Mentők Tűzoltók című rádió műsor következik. 21 órakor a média válogatott sztártitkok adásában Tandari Ági lesz a műsorvezető. A napot 20. órakor a Begurulva zárja, amely Berta István autós és kütyüs magazinja. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, most nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Ma borult lesz az ég. Jelenleg 20 fok van. Napközben 18 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A 23 fokos hőérzet miatt valamivel melegebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 80% körül alakul, az UV index 2, ezért a sugárzás alacsony. Csapadékra nem számíthatunk. 310 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 27 km/h lehet. A legerősebb széllökések sebessége akár 57 km/h is fokozódhat. A holnapi napon tartósabb eső is előfordulhat. Napközben 14 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Intenzív eső várható, összesen körülbelül 19 mm csapadékkal. 89% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 347 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 13 km/h sebességgel. Időnként 28 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap után 12-e borult lesz az ég. A hőmérséklet napközben 12 és 21 fok között várható. Egész napos napsütés várható. Csapadék nem várható. 323 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 23 km/h lehet. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 47 km/h sebességgel. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk, a Geri Show délután 10 kezdődik, hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője, viszont hallásra.
2: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
9: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: A kormány nyilvánosságra hozza az Orbán kormányok titkosított döntéseit. Baromfi pestést igazoltak Bács-Kiskunban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció szerdán az MTI-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások rendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a baromfi pestis vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskunvár megyei Fülöpházán, közölte a Nébih. A mintegy 220 ezer broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre, írták. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a baromfi pestis rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvívője. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, ami több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. 1,7 millió ember halálát okozza évente a passzív dohányzás. A megállapítások szerint a passzív dohányzásnak való kitettség csökkent az idők folyamán, de még mindig több milliárd ember szívja be a füstöt passzívan. A szakemberek 204 ország egészségügyi és halálozási adatait vizsgálták, becsléseik szerint 2023-ban 2,7 milliárd ember volt kitéve a passzív dohányzásnak. Közülük 767 millió 15 év alatti gyerek volt. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen.
3: A jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
4: Sziasztok! Mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok a következő két órában, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig indul a Geri Show, amelyben ma zenélünk, mégpedig az elmúlt évek és napjaink legjobb felvételeit hozom nektek. Hát van ez így, amikor egy kicsit így szünetel a téma felhozatal, minden esetre így legalább tudunk vele úgy most forrolni, na jó, de a viccet félretéve, valóban van olyan helyzet, amikor egyéb dolgok is vannak, így aztán kicsit pihentetni kell a dolgokat, úgyhogy ma zenélünk nektek. Érezzétek jól magatokat, e-mail címünk gery.kukac@hobbyradio.hu, www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, illetve a Facebook oldalunkat is tudom nektek ajánlani, ez pedig facebook.com/hobbyradio.hu. Itt hozzászólhatok a különféle programokhoz, eseményekhez, erre is van ugye lehetőségetek, illetve ajánlok figyelmetekben egy olyan alkalmazást, aminek a segítségével tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, a Hobby Rádió oldaláról letölthető, és a mobiltelefonon is tudtok híreket olvasni ezzel az alkalmazással, illetve ahogy előbb említettem, itt is tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót. rádiót, bárhol, bármere is mentek, és természetesen a lényeg, hogy legyen hozzá internetetek is a telefonon, de hát ma már ez úgy működik, hogy kinek nincs, a legtöbbnek már van, szerintem. Na, hát akkor már is vagyunk tovább, jobbnál jobb felvételekkel, tartsatok velünk, érezzétek jól magatokat, ez itt a Geri Show egészen délután 3-ig, ma zenenapot tartunk, a borús idő ellenére is mondom nektek, hogy kellemes kikapcsolódást, érezzétek jól magatokat.

Ez itt a Geri Show benne, pedig, illetve a Hobby Rádió benne pedig a Geri Show. 13 és 15 óra között ma a zenenapot tartunk, méghozzá a legjobb előadók legjobb felvételét hozzuk nektek. Ez volt a Bass Beat és a Coco Jumbo 2026-ból. Egyébként a dal eredetileg 1996-ból a Mr. President-től származott. Hát mindenki döntse el, hogy az volt-e a jobb vagy a mostani. Egyébként nekem a mostani is tetszett, de nem az a lényeg. Jövünk tovább zenékkel egészen délután 3-2 órakor pedig jelentkezünk a legfrissebb hírekkel, időjárás jelentéssel, és utána folytatódik tovább a zene folyam egészen 15 óráig. Egyébként a Geri Show az a műsor, ahol általában sokféle témáról beszélgetünk, de most olyan dolog történik, hogy zenenapot tartunk, így hát a legjobb felvételeket válogatjuk. Úgyhogy jó étvágyat kívánok mindazoknak, akik éppen ebédelnek, akik pedig már jól laktak, azoknak váljék egészségére. Ne búsuljatok, kicsit felhős az idő odakint, de ennek ellenére azért még lehet jó a hangulata bárkinek is, úgyhogy megyünk is tovább a remek hangulatú felvételekkel itt a Hobby Rádióban. E-mail címünk továbbra is geri@hobbyradio.hu, hivatalos weboldalunkat a www.hobbyradio.hu oldalon találjátok, illetve a Facebookon is hozzászólhattok a különféle eseményekhez, programokhoz, amiket közzéteszünk, ezeket pedig a facebook.com/hobbyradio.hu oldalon találjátok, illetve az alkalmazást letöltve lehetőségetek nyílik hallgatni a Hobby Rádió telefonon keresztül is, amennyiben van hozzá internetetek, de miért ne lenne, hiszen a legtöbb embernek már van. Ebben az alkalmazásban tudtok híreket is olvasni, úgyhogy semmiről sem maradtok le. Folytatjuk tovább zenékkel itt a Hobby Rádió délutáni műsorát.

Ez pedig már a Nobody és egy újabb változatban. Az előző percekben a Barbie Girl-t hallottuk afrikai változatban, hát itt se hallottam még, ez is 2026-os felvétel volt, és ezzel a vonalon megyünk is tovább, tehát érkezik a Nobody. Egyébként a Prodigy játszott eredetiben még a 90-es években, hát alaposan átdolgozták ezt a dalt is.

0: napi hírlevelünkre a media1.hu per hírlevél címe.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Komoly hiányosságokat találtak az ellenőrök a magyar strandokon és fagyizókban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Pénzt ígért a választóknak Trump, ha a republikánusok nyernek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzik. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölt az Uniós Bizottság illetékes szóvívője az MTI megkeresésére. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció. Az első csomag a század véggel foglalkozik. Azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvélemény kutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters. Felhős idő valószínű a mai napon, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen megnövekszik a csapadék kialakulásának esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra, itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
2: Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 13. igevers. A hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Kedves hallgatóm! Biztosan te is hallottad beszélgetések során, de az is lehet, hogy sajnos te élhetted meg azt, hogy valaki hűtlen lett hozzád. Világunkban a hűtlenség sajnos nagyon elterjedt, mert az emberek szeretnének boldogok lenni akár csak egy pár órára is. A hűtlenséggel természetesen az ember semmit sem old meg, csak a problémáit görgeti maga előtt. Sokan feltették már a kérdést, hogy hová tűnt a valódi hűség és a becsület a világból, és hogy kiben bízhatunk meg igazán. A Biblia egy másik igeversben arra hívja fel a figyelmet, hogy emberben 100%-ig bízni nem egy idézőjeles életbiztosítás. Ha téged is elgondolkodtat a kérdés, hogy ki igaz és hűséges hozzád, akkor olvasd el pár szavait ebben az igeversben. Leírja a fiatal tanítványának, Timóteusnak, hogy Isten hűséges, mert önmagát meg nem tagadhatja. Isten egyik tulajdonsága a hűség. Ha akkora hibát követtél el, amiből úgy érzed, hogy nincs felállás, akkor is borulj le Isten elé imában, és add át neki az életed minden területét, hogy megcselekedhesse ígéreteit az életedben, hogy vele élhess egy örök életen át. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy mindig hűséges vagy hozzám és mindazokhoz, akik bíznak benned, és teljes hittel rád támaszkodnak. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérhessen hozzád. Te munkálkodj élete minden területén, hogy felismerhesse hűségedet, és teljes hittel bízhasson benned. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Amen.
1: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat.

És már is itt vagyunk veletek, ez már a második óra itt a Hobbirádió Geri Show című műsorában, ami egészen délután 3-ig fog tartani, de ne aggódjatok, hiszen utána is folytatódik majd a műsorfolyam, mert hogy jobbnál jobb műsorok és előadók várnak még rátok, abban az esetben, hogyha velünk maradtok. Nos, a bibliai gondolatokkal pedig jövő héten is találkozhatok majd csütörtökön körülbelül 2 óra után 10 perccel, mert hogy minden alkalommal van bibliai gondolat, érdemes ezekre odafigyelni. Mindenkinek nagyon kellemes délután kívánok, és elvileg már kezd jobb lenni egy kicsit az idő, bár még felhős, de talán mindenki kellemesebben tölti majd a napját tisztább időben. Folytatjuk tovább a legjobb előadók legjobb felvételeivel itt a Hobbirádió műsorát.

0: A mai napon zenei programot tartottunk tulajdonképpen, hiszen a legjobb előadók legjobb felvételeit játszottuk nektek, viszont lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most elköszönök mindenkitől, de maradjatok továbbra is a Hobby Rádióval, hiszen itt számtalan műsor és rengeteg jó zene fogja majd színesíteni a napot továbbra is. Mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok a továbbiakra is, Gerisóval legközelebb jövő héten találkoztatok, akkor már elméletileg valószínűleg jön majd kincsem feleségem Fruzsi is, és akkor folytatjuk tovább a témákról való beszélgetéseket remek zenékkel tűzdelve. Hát remélem, hogy mindenki azért jól érezte magát az elmúlt két órában is. gery.kukac@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, www.hobbyradio.hu, ez a honlapunknak a címe, ahol számos információt találtuk a rádióval kapcsolatban, illetve még a Facebookot is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ez pedig facebook.com/hobbyradio.hu, és itt interaktívan tudtok hozzászólni különféle programokhoz, eseményekhez. Nos, mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, és mivel hamarosan itt a hétvége, ezért nagyon kellemes hétvégét. Sziasztok!
1: Ez volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.

rád nézzenek, ó. Helletted én úgy megyek, mint szürke árnyék, lépdelek csendben.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Nagy Pétert is meghallgatná a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Elkészült a minisztérium javaslata a belügyesek béremelésére. Átnevezi a NAVA külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 10 embernek köztük Polt Péter volt legfőbügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül meghallgatják a Bicskei Gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen. A többiek meghallgatására immár együttműködési kötelezettséggel az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor, hangzott el. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a közrádión. Posvai Gábor szerint a javaslatcsomagot a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutatták. Tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tévő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt. Mától pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV csütörtökön az MT-vel. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Rohanó világban élünk. Mindenki dolgozik, vagy munkát keres. Az életünkben igazán fontos dolgok a napi rutin mellett egyre inkább háttérbe kerülnek. A hagyományos értelemben vett családmodell felbomlóban van. A házaspárok, élettársak szinte csak reggel és este találkoznak egymással, gyermekeikkel. A társadalmi és szociális problémák mellett a családi gondok is felerősödtek az utóbbi pár évben. Egyre több szélsőséges esetről hallunk, melyek szinte természetesnek hatnak gyakoriságuk miatt. Mindez a gondtalan gyermekéveket is érinti, egyre több a problémás, nehezen kezelhető gyerek. A családi problémák először a gyermek magatartásában mutatkoznak meg, sokszor maga a szülő, illetve a pedagógus sem tudja, hogy miért rossz a gyerek. A viselkedési problémák azonban hosszabb távon a gyermek tanulási teljesítményére is kihathatnak. A témában járatos pszichológus szakember Boris Péter segítségével tárjuk fel a megváltozott viselkedés hátterében lappangó okokat, illetve azt, hogy mit tehet a szűkebb és a tágabb környezet ezek megoldása érdekében. A kérdés együgyűnek tűnhet, de úgy gondolom, hogy nagyon sokan még ma is azt gondolják, hogy a pszichológus valamiféle varázsló, aki az ember veszélyébe lát. Mit is csinál tulajdonképpen egy pszichológus?
2: A kérdés nagyon összetett. A pszichológiának több iránya van, így például a klinikai szakpszichológia, a sportpszichológia, az egészségpszichológia, és még számosat sorolhatnék. Én konkrétan a klinikai szakpszichológia irányában tevékenykedek, főként gyermekekkel, és a klinikai szakpszichológusnak a legfontosabb feladata az, hogy a pszichés problémákra a megfelelő eszköztár segítségével megpróbálja megtalálni azt a választ, amely jelenti a pszichés problémát, tehát hogy mi a baj, és erre próbálja segítséget nyújtani a hozzáforduló klienseknek, a gyermekpszichológia terén a 3 és 18 év közötti gyermekeket értem, és pszichoterápiát biztosítani abban az esetben, hogyha ez szükséges.
1: Mikor kell pszichológushoz fordulni? Honnan tudja a szülő, akár a pedagógus szakember, hogy valami probléma van a gyerekkel?
2: Általában azt javasoljuk, hogyha, és sokszor ezt javasolni sem kell, ha a szülők, illetve a pedagógusok eszköztára már úgy tűnik, hogy nem alkalmas arra, hogy a pszichés problémát enyhítsék, kezelni tudják, akár legyen ez egy szorongásos tünet, vagy bármilyen egyéb magatartási nehézség, akkor érdemes mindenképpen szakember segítségét kérni.
1: Melyek a leggyakrabban jelentkező problémák, amelyek a leginkább jellemzőek?
2: Az egyes életkoroknak általában megvannak azok a problémakörei, amelyek inkább jellemzőek. Általában a kisebb életkorú gyermekeket, és tényleg nagyon nehéz általánosítani a pszichológia terén, a kisebb életkorú gyermekeket, az óvodás korú gyermekeket szorongásos, vagy éppen agresszív megnyilvánulásaik miatt hozzák a szülők, amelyeket úgy éreznek, hogy nem tudnak kordában tartani. A kisiskolás korban ezek mellett már megjelennek a tanulási nehézségek, a tanulási zavarral küzdő gyermekeknek a problémakörei. Nagyobb életkorban pedig általában valamilyen viselkedés, problémakör, akár már depresszió tüneteit mutató gyermekek is megjelennek, illetve innentől kezdve már gyakorlatilag a felnőtt korképekhez hasonló bármilyen személyiségzavar, evészavarok, táplálkozási zavarok is egyre gyakrabban és súlyosabb mértékben fordulnak elő.
1: Melyik az a korosztály, amelyik a legnehezebb helyzetben van, ahol a legtöbb probléma jelentkezik?
2: Ketté bontanám ezt a kérdést. Minél kisebb életkorban jelentkeznek már ezek a problémák, annál jobban kell a pszichológiai vizsgálati eszköztára hagyatkoznunk, mert ugye egy kisebb életkorú gyermeknél még önmagában a verbalitás, a beszéd nem használható olyan szinten, hogy ő ténylegesen a felnőtteknek megszokott módon ki tudja fejezni a problémáit. Tehát itt egészen másabb jellegű a munka egy 4 éves gyermeknél, mint egy 12 vagy egy 15 éves korú diáknál már, és talán ebben nagyobb nehézségek lehetnek a pszichológusi munkában, mint a nagyobb korosztálynál már a diagnosztika terén.
1: Hogyan zajlik a terápia konkrétan? Mondjuk van egy óvodáskorú gyerek, akinek szorongásos problémái vannak. Problémája van a verbalitással, a beszéddel. Hozzá hogyan tud közelíteni?
2: Ugye itt a szakmai vizsgálati diagnosztikai protokoll az, ami az első, amivel kezdenünk el. Az első alkalom, és ez nagyon sokszor tévhit övezi, az első alkalom a szülővel, szülőkkel történik. Ideális esetben mindkét szülőt várjuk ezekre az első konzultációs alkalmakra. Ekkor tájékozódunk a gyermek jelenlegi helyzetéről, és tisztázzuk azokat a kérdéseket a szülőkben is, amelyek felmerülhetnek azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk segíteni, miben tudunk segíteni, a pszichológiai munka pontosan miben áll. Általában vagy egy első hosszabb alkalom, vagy a második alkalommal történik az anamnézis felvétele, amikor is mindenféle anyagról tájékozódunk a gyermek eddigi fejlődés történetével kapcsolatban, ez is nagyon fontos lehet. A következő alkalommal jön a gyermek, és attól függően, hogy őt milyen szinten lehet megszólítani, mennyire tudunk vele együtt dolgozni, attól függően legalább 3-4 alkalomra szükség van ahhoz, hogy egy diagnózist fel tudjunk állítani, és gyakorlatilag itt a széles eszköztárunkból a gyermekkel együtt választjuk ki azokat, amelyekkel ő szívesen foglalkozik, és gyakorlatilag ezek mellé tesszük a pszichológiai teszteket, rajzteszteket, bármilyen projektív tesztet, teljesítménytesztet a problémakörtől függően, és ez alapján felállítunk egy diagnózist, majd ha szükségesnek látjuk, teszünk egy terápiás javaslatot.
1: Van egy tájékozódó beszélgetés a szülővel, gyakorlatilag a gyermeknek a vizsgálata idézőjelben, a tesztek segítségével, és ezt követően zajlik maga a terápia, ha az szükséges vagy indokolt.
2: Igen.
1: Ha probléma van egy gyerekkel, akár óvodáskorú, akár középiskolás, aki még ebbe az életkorba beletartozik, hová fordulhat a szülő segítségért? Hol találja meg a pszichológus szakembert?
2: Az óvodás és iskoláskorú gyermekek esetében a városi pedagógiai szakszolgálat az egyik, amelyet keresni lehet. A Református Egyház intézményeinek van külön református pedagógiai szakszolgálata, őket is lehet keresni. Ez a két legfontosabb hely, ahová fordulhatnak, illetve súlyosabb esetben a gyermek pszichiátria és pszichológusokat is foglalkoztat, tehát oda is mehetnek segítséget kérni, illetve a gyermek életgondozóban is van pszichológiai ellátás. Ez a 4 intézmény, ahová biztosan fordulhatnak a szülők segítségkérésért.
1: Mi volt eddig pályája során a legextrémebb eset, amivel találkozott, és miért?
2: Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Egyrészt köt bennünket a titoktartás ezzel kapcsolatban, másrészt pedig általában azok az esetek azok, amelyek a legmélyebben érintenek, ahol a diagnosztika vagy már a terápia során kiderül az, hogy a gyermeket bántalmazták érzelmileg, testileg, szexuálisan. Mindig ezek a legnehezebben emészthető esetek a szakember számára is, és itt rendkívüli módon megterhel bennünket az, hogy hogyan tudunk segíteni a gyermeknek, hogyan tudunk segíteni a szülőnek, hogyan lehet eredményt elérni ezekben az esetekben.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a kerületek. Ismét vizsgálja a GVH a TikTokot. Jövőre csak kicsit emelkednek az autópálya matricák árai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a leginkább érintett fővárosi kerületek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. Beszámolva városrészek polgármestereivel, a budapesti közbiztonsági és szociális helyzetről tartott egyeztetésről. A bejegyzéshez mellékelt fénykép szerint az egyeztetésen a főpolgármester mellett jelen volt a 6., 7., 8., 9. kerületi polgármester és a 13. kerület alpolgármestere. A főpolgármester kiemelte, a mély szociális válságban gyökerező jelenségek, mint például a közterületeken is megjelenő drogfogyasztás, a palackozás okozta problémák, az ezekkel is összefüggő közbiztonsági gondok okkal foglalkoztatják a budapestiek jelentős részét, köztük kiemelten a belső kerületekben élőket. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. Azt szeretnék kideríteni, hogy a közösségi oldal teljesítette korábbi vállalásait. A gazdasági versenyhivatal korábban azért indított vizsgálatot a TikTok ellen, mert a platform nem tájékoztatta átláthatóan a felhasználókat az adataik kezeléséről. Az eljárás lezárásaként a cég különféle adatóvó, valamint gyermekvédelmi vállalásokat tett, köztük a kiskorúak képernyő idejének korlátozását és a szülői ügyelet erősítését. A hatóság most azt ellenőrzi, hogy a platform valóban hiánytalanul végrehajtotta-e az ígért módosításokat. Amennyiben a TikTok nem teljesíti a vállalásokat, a GVH akár jelentős bírságot is kiszabhat rá. Jövőre alacsony mértékben növekednek az autópálya matricák árai, köszönhetően az alacsony inflációnak. A jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet szerint az autópálya matricák árait minden évben a tárgyévet megelőző esztendő augusztus hónapjához viszonyítva kell módosítani. A fogyasztói árindex jelenleg 1,3% éri az MFOR. Így az országos napi egy 5630, a 10 napos matrica 6990 forintba fog kerülni személyautókra. Az M1-es autópálya felújítása érintett vármegyékre külön éves autópálya matrica vásárolható, amelynek ára személygépkocsik esetében bruttó 15 000 forint lesz. Tanács Zoltán az Európai űrügynökség elnökével, József Aschbacherrel szerdán abban állapodott meg, hogy az ESA szakértői és a magyar delegáció képviselői munkacsoportot állítanak fel, annak érdekében, hogy újra gondolják, Magyarország miképp tudná a befizetéseit minél nagyobb mértékben visszakapni, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán a közösségi oldalán tett szerdai bejegyzésében azt írta, az Európai űrügynökség szakértői és a magyar delegáció képviselői azt is megvizsgálják, hogy az ESA forrásait egyenletesebben osszák el úgy, hogy a magyar tudomány, a magyar űripari kis- és középvállalkozások is részesülhessenek az ESA befizetésekből. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Művészarcok, Ágai Karola, második rész. Ágai Karola operázi tagságát, ahogy az előző adásban is említettem, próbaéneklés előzte meg, és hiába állt mellette például Orosz Júlia is, csak vendégszereplés lett belőle. A szerzőtetése sem ment simán, pedig akkor már az éjkirálynőjével bizonyított. Mint utólag megtudtam, valaki megkísérelte, hogy hamis politikai bejelentést tegyen ellenem, amely ügyemben tanú meghallgatását kezdeményezte, én tőle tudok a történtekről. A bejelentés alaptalansága miatt azonban eljárás egyáltalán nem indult. Sőt, az akció még előttem is titokban maradt. Szerződtetésem megakadályozása nem sikerült. Hát, ilyen az élet. Kultusza lett annak is, hogy a kritikák szinte egymástól vették át azt a véleményt, hogy alakításaiban kevesebb az érzelem. Külföldön, ahol nem ismerték a magyar újságokat, épp az ellenkezőjét fogalmazták meg. Sajnos Ágai Karolának nem voltak botrányai, mindenkivel udvariasan bánt, és egy kliknek sem volt tagja. Később is akadályozta a karrierjét ez a néhány tulajdonsága. A pálya elején megint a mély vízbe dobták, megkapta a Szilágyi Erzsébet szerepét Erkel Hunyadi László című operájában. Sajnos egy súlyos magánéleti tragédiával is szembe kellett néznie, meghalt az édesanyja. Beálltam a Hunyadi László parádés heroína szerepébe, Szilágyi Erzsébet drámai figuráját nagy átéléssel formáltam meg. És az ő gyászöltözetét kellett viselnem az édesanyám halálát követő napon is, mert az én nevem szerepelt a plakáton, és nem fogadta le lemondásomat az igazgató. Tartsd vissza, fiam, a könnyeidet, tanácsolta. Nincs kivel helyettesítselek, és az előadás nem maradhat el. Később derült ki, hogy elővigyázatosságból azért csak berendelte tartaléknak a másik Szilágyi Erzsébetet, legyen kéznél, ha az én idegeim esetleg felmondják a szolgálatot. Leénekeltem az előadást, de hogy milyen áron, azt csak én tudom. A tűz és víz gyötrelmes próbaútját, amit a varázspólában a kiválasztottaknak kell megtenniük, én ott és akkor végigjártam. Lehet, hogy Palló Imre az önuralmamat akarta próbára tenni, vagy pedagógiai indítatásból nem engedett a kérésemnek. Választ még mindig nem találtam erre a kérdésre. Annyi azonban bizonyos, hogy a közönség mit sem sejtett azon az estén Ágai Karola személyes tragédiájából. Következzék a Lagrange ária a műből. Erkel Anne Lagrange francia énekesnőnek írta az áriát 1850-ben, és utólag helyezte el a darabban. A világhírű énekesnő kiváló koloratúr készségével csillogott a szerepben. Szilágyi Erzsébet két fiát a király kihallgatásra kéreti. Az anya retteg, hogy Cillei halála miatt a király bosszút áll a gyerekein. Az ária második részében az anya öröme fejeződik ki, hogy fiait a király nem büntette meg.

Igazi csoda volt, hogy egy új produkcióban osztottak rám főszerepet, és hetekig tartó próbák után léphettem vele a nyilvánosság elé. Olimpia különben is minden colorado szoprán álma, és nekem megadta a jó sors, hogy egy zseni irányításával dolgozhattam ki aprólékosan, lépésről lépésre. Nádasdy Kálmánnak hívták ezt a zsenit. Utolsó előtti opera rendezése volt a Hoffmann meséi, amit azóta is áhítattal emlegetnek, akik láthatták, és azok is, akik játszhattak benne. Nádasdyval dolgozni olyan élmény, amit élete végéig nem felejt el az ember. Szellemes ötletei, varázslatos elemzései elbűvölőek, instrukciói színeket és fordulatokat loptak a színpadi szituációkba. Egy-egy mondata nyomán jellemek születtek, konfliktusok bontakoztak ki. Olimpia portréjához így szólt a legfontosabb utasítása. Ez egy baba, s a babák mimikája sosem változhat, mindig olyan marad, ami erre készítője eredetileg formálta. Olimpia mosolygó arcú baba, ezt végig az egész felvonás alatt éreznie és érzékeltetnie kell. Olyan egyforma és állandó mosoly üljön az arcán, mintha a szájszögleteit egy-egy biztosító tűvel tűzték volna fel két oldalt. És éneklés közben is, ha csak egy nyolcas szünete van, azonnal álljon vissza ez a száj erre a kimerevített pozícióra. 1957. november 8-án, a várva várt premier napján, olyan tisztességes légcsihurruttal ébredtem, hogy megszólalni is alig tudtam. A bemutatót azonban le nem vontam volna, semmi pénzért. Este baj nélkül végig énekeltem a felvonásomat. Segítségemre volt az ég, na meg a jó technika. Megszenvedtem magamét, szó se róla, de sikerült óvatosan jó nagy levegőket vennem, és úgy beosztanom a nagyívű frázisokra, hogy fussa belőlük a colorado szakaszok végéig, mert ha közben gyors belégzésre szorulnék, menthetetlenül köhögő rohamba fulladna az áriám. És sikerült. Hogy gégészünk, Jancsek doktor is megizzadt a felvonás végén, az csak később derült ki. Ő tudta, milyen beteg a gégém. Következik Olimpia áriája Hoffmann mesé című operából. A romantikus költő beleszeret a tökéletesnek hitt gépbe.

Az 1966-ban az igazgatói székbe kerülő Lukács Miklósnak köszönhetően nem csak olimpiát, hanem a másik két nőolakot is elénekelt Ágaik Arola. Az 1967-es előadás a 10. jubileumi év meglepetése volt az énekesnő számára. A zeneszerző tulajdonképpen az elő- és utójáték sztellájának alakváltozatait írta meg a három nőalakban, akik elérhetetlenek a költő számára. A hangfekvés miatt eddig csak kevesen vállalkoztak arra, vagy inkább kevesen voltak képesek rá, hogy mindhárom szerepet elénekeljék egy előadásban. A nagy énekesek elfogadták és segítik a fiatal énekesnőt. Ágai különösen Osváth Júliára emlékezik nagy tisztelettel. Ha csak arra gondolok, hány varázspólában léptünk fel együtt, meleg lesz a szívem. Csodálatos Pamina volt, és gyönyörű. Mindent tudott a színpadról, és nagyszerű tanácsokat adott. Valahol ő is énekelt az Ég királynőjét pályája elején Toscanini Salzburgi produkciójában, és tökéletesen ismerte a szerepet. Megmutatta, hogyan lehet egy-egy határozott, nagyívű mozdulatot, parancsoló gesztust úgy kivitelezni, hogy az kifejező és látványos legyen, de a test izommunkája ne zavarja meg az éneklés folyamatosságát. Az Éj királynőjének utasítást jelentő impozáns karlendítése attól kezdve az én színészi eszköztáromba is úgy szerepelt, mint a gerincoszloptól függetlenített akció, amely semmilyen irányba nem tolja el a törzs tengelyét és nem befolyásolja a rekesz izom működését. Segített megformálnom Konstanca nemes figuráját is a szöktetésben, ez a Mozart hősne ugyancsak a legendás Osváth alakítások közé tartozik, mégsem volt rá féltékeny. Az Erkel operák szerepeire eléggé atipikus sorrendben kérték fel Ágai Karolát. 1961-ben a szegedi szabadtéri játékokon nem az anyát, hanem Hunyadi László mátkáját, Gara Máriát énekelte. A kritika ezt meg is jegyzi. Nem is tudok olyan énekesről, aki színpadon mindkét szerepet felváltva énekelte volna. A kitűnő szólisták javarészt a korábbi évekbeli szerepüket énekelték, itt is volt azonban néhány rendkívül kellemes meglepetés. Mindenek előtt a Gara Máriát éneklő Ágai Karola. Sértő volna, azon lepődtünk volna meg, hogy a kiváló művész szépen énekelt, azon ellenben igenis, hogy tán a legszebben eddigi pályafutása során. És éppen a szabad tér nehéz körülményei között érni el egy ilyen megérdemelten nagy hatást, igen jeles művészi teljesítmény. Ágai Karola lírai jelenség volt, és nagy terjedelmű hangjának nem csupán kifejező színeit, hanem magasfokú virtuóz készségét is bemutatta. Következzék Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából Gara Mária áriája.

0: Művész Arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Hobbirádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobbi Rádió.
1: Reklám.
2: Hirdessen a Hobbi Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
1: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
0: Nem lehet, hogy vírusos?
1: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
0: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
1: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
0: Majd ők megoldják.
1: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
0: Ők távolról is megoldják.
1: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
0: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Komoly hiányosságokat találtak az ellenőrök a magyar strandokon és fagyizókban. Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a fenékküszöb miatt. Pénzt ígért a választóknak Trump, ha a republikánusok nyernek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölt az Uniós Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett meder küszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció. Az első csomag a század véggel foglalkozik. Azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendelésére döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvélemény kutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb országrészen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Tudod, merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
8: a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80.

Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

And I think to myself, why now? Why me?

fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, hogy nem tudom, hogy milyen fantanemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban, 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserri és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások, és ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a termény. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35 ezer facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma szeptember 10-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 21 fok van. Nikolett és Hunor nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1452-ben 5. László király Bécsben magyarnak vallja magát, ami a honfiakat lelkesültséggel tölti el. Cilei Ulrik átvevén Lászlót, az ifjú királyt, a nép örömújongása közepette Bécsbe vitte. A gyermek jelenlétében szóváltás keletkezvén a jövendő lakása felett László közbevágva így szólt: magyar vagyok, és így nálatok kell laknom. 1898-ban Erzsébet császár és királynét, a közkedvelt Sissit Genfben hátba szúrta egy olasz anarchista. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló. Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Szeptember 10-én köszöntjük Nicolette, valamint Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nicolette név jelentésebb győzelem és nép. A Nicole olasz kicsinyítőképző származéka ez a név, mely érzékeny, álmodozó, művészi hajlamokkal megáldott személyiség kialakulását támogatja, aki nagyon igényli a harmóniát és a békét a kapcsolataiban. Becézése Niki, Nikike, Nikécske és Nicolettocska. Jeles viselői Gallus Nicolette és Kovács Nicolette színésznők, valamint ön, kedves Nicolette. Ezen a napon köszöntjük még Hunor nevű hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, a magyarok eredetéről szóló krónikák szerint Hunor és Magor, a csodaszarvas rege hősei, akitől a hun és a magyar nép származik, jelentése pedig hun, azaz népnév. Szeptember 10-én kívül a hunorok ünnepelnek még április 24-én, valamint december 30-án is. A név becézése Hunorka, Huni és Hunika. Ezen a napon köszöntjük még Edgár, Erik, Erika, Honorina, Honóra, Honória, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, Tardos, valamint Zalán nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1382-vel kezdünk, szeptember 10-én nagy szombaton 56 éves korában súlyos betegség következtében meghalt első Nagy Lajos magyar király, az első európai uralkodó, akinek serege nagy győzelmet aratott a törökök felett. A 16. századba ugrunk innen, 1542. szeptember 10-én Nürnbergben meghalt a zsebóra feltalálója Peter Henlein német műszerész. Most pedig ugorjunk rögtön a 19. század közepére, 1846. szeptember 10-én Elias Hove szabadalmaztatta a varrógépet. Maradjunk még a 19. században, 1890. szeptember 10-én megszületett Elsa Schiaparelli, olasz-francia divattervező, aki kiegészítőivel és drámai színeivel felélénkítette a divatot 40 éven keresztül. 1932-ben hozta divatba a váltömést. Maradjunk még a 19. század végén, 1898. szeptember 10-én Erzsébet, azaz Sisi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján sétaközben merénylet áldozatául esett. Luigi Luciani, olasz anarchista megtámadta és leszúrta. Ugorjunk a 20. századba, 1919. szeptember 10-én Ausztria aláírta a Szent-Germani békét, melynek értelmében Nyugat-Magyarország egy része Burgenland osztrák terület lett. Folytassuk 1946-tal, szeptember 10-én meghalt Halasi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, sportoló. Ugorjunk 1971-re, szeptember 10-én született Huszárik Kata színésznő, leghíresebb filmjei a Hippolit és a Szamba. Kereken 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 10-én bemutatták Pablo Picasso Guernica című freskóját Guernica városában. És végül, de nem utolsó sorban, 1999. szeptember 10-én megszentelték a Leonardo által készített bronz lovas szobrot. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet az Izsaiás könyve 9. fejezetéből.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 10-e, csütörtök. Szeressétek ellenségeiteket. Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet 27-től 38. versig. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul jött valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsortuló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Emelkedés. Szeressétek ellenségeiteket. Jézus szavai kényelmetlenek, mert túllépnek az emberi igazságérzet határán. Természetes dolog, hogy szeretjük azokat, akik jók hozzánk. De az ellenség szeretete nem természetes számunkra. Valóban, ez már a kegyelem területe. Jézus nem csupán azt kéri, hogy ne gyűlöljük az ellenséget, hanem hogy kifejezetten szeressük. Azaz tegyünk vele jót, áldjuk, imádkozzunk érte. Ezzel a mennyei atya természetét tárja fel, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Az evangéliumi szeretet olyan érzés, amely cselekedetekre ösztönöz, jó cselekedetekben nyilvánul meg. Lehet, hogy nem tudjuk megváltoztatni az érzéseinket, de dönthetünk úgy, hogy nem állunk bosszút, nem viszonozzuk a rosszat. Ez nem naivitás vagy tehetetlen gyengeség, hanem valódi erő. A szeretet legnagyobb ereje abban mutatkozik meg, amikor nem feltételekhez kötött. Jézus világosan beszél, amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Aki szűken mér, az elszigetelődik. Aki bőkezű, aki megbocsát, aki nem ítélkezik mások felett, az maga is megtapasztalja Isten bőkezűségét. Nem elég, ha csak azokkal vagyunk jók, akiket szeretünk, vagy akik kedvesek hozzánk. A hitünk akkor mutatkozik meg igazán, amikor olyanokat is képesek vagyunk szeretni, akik bántottak minket, és akiktől nem várhatunk viszonzást. Ilyenkor már csak Istenre tudunk támaszkodni, de ez mindig elég. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a szeretetről, hanem példát is adtál, még a kereszten is megbocsátottál azoknak, akik bántalmaztak. Add, hogy én is tudjak szeretni akkor is, amikor nehéz, amikor nincs viszonzás, amikor fáj a másoktól kapott sérelem. Adj irgalmas szívet, amely nem csak az igazságosságra hivatkozik, hanem a te szereteted bőségéből táplálkozik. Segíts, hogy ne ítélkezzek, ne tartsak haragot, hanem legyek megbocsátó és békét teremtő ember. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy sokan azt hiszik, hogy Amerika találta fel a dollárt? Pedig nem. Csehországból jött, ami akkor Németországhoz tartozott, akkor Tallérnak, Thalernek nevezték, ezt pedig az európaiak közül sokan nem tudták kimondani, ebből a rossz kiejtésből született a dollár név.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Hobbi Rádió!
1: Önök még mindig a Hobbi Rádió műsorát hallgatják. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobbi Rádió friss híreként összeállított lapszemléjén, ahol a látássérültek életét érintő legfontosabb eseményekről számolunk be. Portálunkon olvasható, hogy a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGKE szeptember 18-án klubnapot szervez Békásmegyeren, ahol a tagdíjfizetés mellett a Láthatár segédeszköz bolt termékei is megvásárolhatók lesznek. A közösségi élmények fontosságát hangsúlyozza a Jászkunsági Látássérültek augusztus végi utazása is, ahol a Dinnyési Várpark tapintható méktjein keresztül fedezhették fel az ősi magyar erődítményeket. A támogatási lehetőségek terén is jó hírrel szolgálunk a Péntek Lajos Alapítvány, és a VGKE 700 ezer forintos kerettel hirdette meg 2026-os pályázatát, amely látássérült diákok tanulmányait, segítő eszközök beszerzését támogatja. Emellett kiemelték a fiatalok nappali ellátásáért indított petíció jelentőségét, amelynek célja, hogy az iskolát befejező látássérült és halmozottan sérült fiatalok számára is biztosított legyen a szakmai háttérrel rendelkező közösségi közeg. Nemzetközi szinten is figyelemre méltó eseményről számoltunk be Daladból, ahol viharok következtében kidőlt ősi fenyőfák veszélyeztették a helyi lakosokat, köztük látássérülteket is. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbirádió.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Hamarosan 19 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás című műsorunkkal folytatjuk a napot, hogy kikapcsolódást és érdekes tudnivalókat nyújtson önnek. Ezt követően 20 óra után a Mentők, Tűzoltók című adásunk hallgatható meg, amely a Trádió műsora így betekintést kaphat a hősök mindennapjaiba. Este 9 órakor pedig a médiaválogatott sztártitkok várja önt, amelyet Tandari Ági vezet, hogy a szórakozás és a hírek legfrissebb pillanatait mutassa be. A napot pedig 22 órakor a Begurulva zárja, ami Berta István autós és kütyüs magazinja, így a technológia és az autóipar legújabb trendjeivel ismerkedhet meg a lefekvés előtt. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. A fővárosban 21 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírválásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdászvándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába, tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai Minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatar kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vény nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztal!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: 217. szonet. Stalingrádi szankók. Kis epizód a 20. századból, nem való versbe. Torontóban mondta el ezt nekem réges-régen az angol riporter. Jeepen utaztott a Volga mellett, Stalingrád felé, mindjárt másnap a győzelem után szovjet hadnaggyal. A havas dombokon fiúk szánkáztak, ő csokoládét hozott nagy csomaggal. Megálltak. Lehívták a tizenéves srácokat. Azok eleinte féltek, majd nevettek, csokoládét majszoltak. A szánkókat nézte, hisz minden fát már felégettek. A hosszú, lapos szánkák csonttá fagyott német katonák voltak. Budapest, 1990.
3: Hobby Rádió.

0: Jó estét, gyerekek! Most arról mesélek, hogy kire marad a kis ködmön. Egyszer egy legény elment lánykérőbe. Még le se ült, körül se nézett, a lányt már is leküldték a szülei a pincébe borért. Hát, amikor éppen meg akarja ereszteni a csapot, látja ám, hogy egy ménkű nagy kard lógott a falon. Mindjárt tanakodni kezdett. Ha férjhez megyek, és születik egy picikém, varrok neki egy szép kis ködmönt. Felveszi a ködmönt, lejön a pincébe, a kard még rátalál esni, stán agyon csapja. Kire marad akkor a kis ködmön? Ezen aztán úgy elszomorodott, hogy keservesen elkezdett sírni. Odafent már nem győzték várni. Nem sokára így szólt az apja. Eredj már le, anyjuk, nézd meg, mi történt azzal a lánnyal. Lement hát az asszony is a pincébe. A lány meg elmondta neki egyfolytában, hogy mire gondolt. Több se kellett az anyjának. Leült a lánya mellé a káposztáskőre, és együtt sírtak, sírdogáltak szakadatlan. Odafent megsokalták, hogy egyik se jön. Ejnye teringette? Csapott az asztalra az ember. Már csak lemegyek, megnézem, mit lehet ott nézni. De amikor azok elmondták neki a bajukat, ő sem állhatta meg sírás nélkül. Akkora könnyek potyogtak a szeméből, mint az öklöm. Lefutottak a bajuszára, onnan a térdére, onnan a káposztáskőre. Megunta a várakozást a legény is. Ő is fogta magát, lemegy a pincébe. Hát, ha kifolyt a bor, ezek meg belefulladtak tán. Amikor aztán meghallotta, hogy miért sírnak, rínak, elnevette magát. No, három ilyen bolondot se láttam még életembe. Elmegyek innen, és nem is jövök addig vissza, amíg párjukat nem találom. Azzal otthagyott csapot, papot, elindult bolond emberek után. Hamarosan egy házhoz ért. Volt annak teteje, volt oldala, de ablaka nem volt. Csak egy keskeny kibejáró nyílás. Azon szaladgált kis be egy ember rostával a kezében. Kérdi tőle a legény. Mit csinál kent, bátyám uram? Édesöcsém, felelte búsan a másik, 3 éve építettem ezt a házat. Napkeltétől napnyugtáig hordom belé a világosságot, mégis sötét van benne. No, egy bolondot már találtam, gondolta a legény. Aztán hangosan. Mit adnak egyelmed, ha megtanítanám világosságot bevinni? 100 forintot? Ide vele! Azzal hozzálátott a legény, és egy-kettőre jókora ablakot vágott a ház oldalába. Mindjárt kivilágosodott. Ment tovább a legény. Napszálltakor újra egy házhoz ért. A gazda éppen vasvillával hányta a diót a padlásra, de az mindegyre visszapotyogott. Mit csinál kent, gazduram? Kérdi a legény. Föl akarom dobni a diót a padlásra, de sehogy se bírom. Mit át, ha segítek? 100 forintot. No, találtam még egy bolondot, gondolta a legény, aztán hangosan ezt mondta. Ide a 100 forintot, meg egy nagy kosarat. Megkapta mindkettőt, s a diót a kosárban hamarosan felhordta a padlásra, és ott kiterigette. Amikor visszament a falujába, és bement a házába, akkor átnevetett, hogy a falak is remegtek belé. De a síró rívó lányt nem kereste meg újólag. Talált magának okosabbat. Azt vette el, s nem törődtek vele, hogy kié marad a kis ködmön. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Az elhangzott magyar népmesét Versényi László mondta el. A hangfelvétel 1973-ban készült.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Fesztivál szezon megkezdődött, én a tavaly a szigeten találkoztam a pánkokkal. Így a bejáratnál rögtön ment be két pánki már félrészegen. Volt a hatalmas bejárat, azt mondja az egyik a másiknak: te, én így képzelem el valahogy a mennyország bejáratát is. A másik megszólal: hát ha az is napi 10 000, akkor beszoptuk. Ilyenek ezek a pánkok. Én szeretem egy igazi nemzetközi fesztivál, ez a Sziget Fesztivál például. Tavaly én az egyik Toj-Toj Budi előtt negyed órát beszélgettem egy budapesti sráccal angolul. Megkérdezte, foglalta a WC, de angolul kérdeztem, már mondtam, hogy yes. És akkor így beszédbe legyettünk, hogy where are you from? I'm from Romania. Ah, so are you Romanian? No, I'm Hungarian from Romania. Oh, you are Hungarian, yes. And you? So I'm from Budapest. Oh, so you are... So you are Hungarian? Yeah, me too, Hungarian in Romania. Do you speak Hungarian? Yeah, oh, my dear friend. A végén úgy váltunk el, hogy hát akkor szevasz. Ennyit beszéltünk, mondjuk megismerkedtem tényleg nemzetközi, mert megismerkedtem spanyolokkal is. Úgyhogy nem tudok spanyolul egyáltalán. Mondjuk egyszer voltam Barcelonában, 4 nap alatt 3 szót használtam, ez a dos cervera gracia, ez azt jelenti 2 sört köszönöm, és így ezzel el voltam 4 napig, mondjuk angolul sem igazán tudok, mégis nyelvvizsgáztam, így az államvizsgához kellett angolul. Szóbelin egy kérdés volt, hogy melyik szakról érkeztem, de hát nem értettem, mert angolul kérdezték, és azt mondtam, hogy from Kolozsvár. Több kérdésük nem volt, B2-est kaptam, azóta nem tudom, mit jelent. De visszatérve a spanyolokra, éjjel 2-kor már azt mondták, hogy lengyelek. És hajnalban derült ki, hogy miskolciak, csak nagyon részegek. Tehát azóta van ez a mondás, hogy nemzetközire ittuk magunkat.
2: Amúgy biztos észrevettétek, van olyan, hogy szigeten valaki túl otthon érzi magát, annyira otthonosak, hogy kopogtatok a Toj-Toj Budinak az ajtaján, és mit szól ki a csávó, hogy ki az? Hát nem mindegy, itt vagyunk a szigeten, hát ki az? Különböző emberek különböző módon reagálnak, vannak ellenségesek és vannak barátságosak. Az ellenségesek olyan kopogtatsz, kicsapódik az ajtó, tűnje! És vannak a barátságosak, kinyílik az ajtó, és gyere be, mókus!

0: Ó, igazi magyar munkás karakterekkel, ilyen, aki megszerel mindent, elintéz mindent, úgyhogy most itt a Magyar Rádióban meg fog történni ez. A vámpír találkozik az ezermesterrel.
1: Most üdvözöllek, te bűnben született és bűn által elkárhoztatott egyszerű porhüvelyű földi csúszómászó halandó.
2: Haveroknak öcsi.
1: Öcsi.
2: Jó a kabát.
1: Damaszkuszi kasmír, perzsa sejem a 14. századból.
2: Ez is turkálós.
1: Nos, öcsi, hallottál már a vámpírokról?
2: Nem.
1: Nyakból szívják a vért. Minél nagyobb egy nyak, annál jobban szeretik.
2: Zsirápozik.
1: Emberi nyakból szívják a vért. Uh-huh. Nos, én vámpír vagyok, de nekem nem a véred kell.
2: Kis hamis.
1: Azt szeretném, hogyha építenél nekem egy áldozati oltárt, ahol fiatal, ártatlan lányok vérét szívnánk ki. Van valami hozzáfűzni valód?
2: Számlát nem tudok adni.
1: Nos, akkor lesz egy darab áldozati oltár.
2: Pikpak, beteszek egy kádat.
1: Kádat?
2: Ha vérfürdő lesz.
1: Nem kell kád.
2: Akkor pikpak hűtőt.
1: Hűtőt?
2: Hogy legyen vérfagyasztó.
1: Koncentráljunk arra, hogy mi kell ahhoz, hogy fiatal, ártatlan lányok nyakát szívjuk ki.
2: Diszkógömb.
1: A pénz nem számít.
2: Mikorra legyen kész?
1: Szóval mennyi idő alatt készülne el, ugye? Hát én halhatatlan vagyok, szóval rendelkezésünkre áll az egész örökkévalóság.
2: Addig nem lesz kész.
1: Természet fölötti képességemmel és a hipnotikus képességemmel befolyásolni tudom az emberi elmét, addigra kész lesz.
2: Addig nem lesz kész.
1: Addigra kész lesz.
2: Addigra kész lesz.
1: Tényleg?
2: Nem csak vicceltem.
1: Esetleg bevonhatnánk segíteni a sötét erőket is.
2: Vendégmunkásokat vagy?
1: Nem, hanem démonok.
2: Azok isznak?
1: Nem.
2: Mert én igen.
1: Én is tudnék segíteni, de nevéré változva így bejárnák eget, földet az alapanyagokért.
2: A hülyén fog kinézni.
1: Micsoda?
2: Hát de nevér a praktikerbe, hogy... És hova kell felépíteni ezt az objektumot?
1: Az ott... Oltár.
2: Oltár.
1: Az otthonomad.
2: Majd hol
1: otthon...
2: Hol
1: én a családi kriptában.
2: Szóval anyádéknál.
1: Igen. Ő mondta, hogy építessek egy dimenzió kaput, amely utat nyit a más világra.
2: Azt akarja, elköltözzél.
1: És szeretné, hogyha Lucifert szolgálnám.
2: Legyen munkád.
1: Na, akkor megcsinálod az oltárt?
2: Hát nem tudom, nem szimpatikus az, mégiscsak azért lányoknak a vérét kiszíni, megölni minden én oltáromon, meg minden azért mégiscsak nem.
1: Figyelj, ezek plázaticák.
2: Péntekre kész lesz.

0: Köszönjük. Köszönjük szépen, és most ilyen ezoterikus úton folytatjuk az előadást, ugyanis egy jóslás következik, ugyanis itt van egy jós, a múlt, a jelen és a jövő ismerői. Már ezért érdemes eljönni a rádiókabaré felvételére, ugyanis egy fiatal srácnak jósolni fogunk. Hát nem tudom, ki legyen az, itt mindig azt szokott szívni, hogy fejezzük ki magunkat finoman, aki közel ül, úgyhogy most legyél te, gyerek, kérlek ide fel a színpadra. Kérlek, állj oda. Ugye általában ilyenkor olyan embert hozunk fel, aki nálunknál gyengébb, hogy ne verjen meg. Hát ezt most elcsesztük, de mindegy. Na tehát az úr fog jósolni, először is mond a nevet.
1: Gábor Orgován.
2: Tudtam.
0: Na. Ennyire jó, ennyire jó.
2: Annyira jó, hogy én érintéssel tapintok.

0: És most add át a jobb kezedet a jósúrnak, hogy akkor lehet kezdeni.
1: Pár szót a múltadról. Ja,
0: múlt.
1: A múltban látok egy lovat, amelynek a hátából egy másik ló nő ki, és agancsot viselnek, az egyik piros, a másik zöld, és énekelnek.
0: Te keményen nyomod az anyagot?
1: Én már láttam olyant, hogy egy kakas tüzet okádott a napra.
0: Ő is keményen nyomja.
1: A jövő.
0: A jövő az.
1: Életed vonala egy nagyon sötét helyre vezet, ahonnan más nem téríthet vissza, de te még meggondolhatod magad az elágazásnál.
0: Jobbra vagy balra kell menjen, hogy...
1: Újra kell tervezned az életed.
0: S ha letér az útról...
1: Mert túl gyorsan mész. Értelmezd.
0: Ez olyan GPS-es dolog. Hogy...
1: Ezen a helyen vonagló árnyakat látok. Sötét árnyakat. Erre a helyre a nők szabadon bemehetnek, de a férfiak megfizetik az árát.
0: A diszkóba mész.
1: Ez a hely a nap Neptunusz vonzásában, a Merkur aszcendensében és a Vénusz metszésében található.
0: Figyelm sincs, hogy megdiszkóba.
1: Bemész és fekete nymfadala szól.
0: Beyoncé.
1: Egy sellőt próbálsz behálózni.
0: Sellőt?
1: Sellő. Felül nő, alul hal.
0: A szex nem lesz.
1: Megkérded majd tőle, hogy kére az istenek éltető nedűjéből, de nem az aranysárgából, hanem a feketéből.
0: Kekula.
1: És ekkor megjelenik a sellő pasia.
0: A sellő pasia. Eddig minden metafora, minden ilyen kép, nem tudom mi. A sellő pasia, nem tudták kitalálni egy minotaurus, egy kentaur, egy lövag. Sellő pasia. Jó, hogy nem hívják Lacinak.
1: De Lacinak hívják. Laci, nagy hatással lesz a jövődre. Egy virágot látok, amely szélnek ereszti a magvait, de eláll a szél, a magok terméketlen földre hullanak, és nem nő több virág.
0: Tökön fognak rugni.
1: A Minotaurus Kentaur lovag.
0: Laci fog tökörülni.
1: Elindulsz a kijárat felé.
0: Húzod a belet. Ki?
1: És boldogok a lelki szegények.
0: Örülnek a securitisek.

0: Kamu reklám.
1: Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz, véletlenül az egészséges lábát amputáltuk.
2: Úristen, ezek után mi a jó híre?
1: A beteglába szépen gyógyult.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Meghallgatja Bánki Eriket és Kósa Lajost az MNB működését vizsgáló bizottság. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás. Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MNB működését vizsgáló országgyűlési bizottság nem szavazta meg a TISZA párt által javasolt Transparency International, sem a KDNP által jelölt GKI gazdaságkutató felkérését közös szakértőnek. A döntésben kulcs szerepet játszott a Mi Hazánk képviselőjének tartózkodása, aki ellenezte a nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők bevonását. A testület ugyanezen az ülésen arról is határozott, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság legnagyobb kihívásai az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, valamint az élelmiszer termelés jövedelmezővé tétele a fiatalok számára. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi 20 milliós kapacitásról szóló ígéretekkel szemben a közeli jövőben a 9,5 millió hazai lakos ellátásának biztosítása lesz a fő feladat. Az öntözés kérdését kiemelt példaként említette, megjegyezve, hogy a szántóterületek 10%-ának öntözhetővé tétele már komoly eredményt jelentene. Hozzátette, hogy az öntözhető területek aránya jelentős beruházásokkal akár 20%-ra is növelhető, ám ez hosszabb távú folyamat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyerekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MT-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, a márciusi talajvíz mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldott fém tartalmának jogszabály szerint értékelésére, közölte a cég az MT-vel csütörtökön. Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A Szemkorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, jelezték. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
9: T-Rádió. Barát a bajban.

0: Én úgy éreztem, többször meghallgattam, hogy rövid. Tehát lehetne hosszabb is, beszédesebb is, így is beszédes, de sokkal jobb lenne. Néhány kérdés a következő műsorból, amelynek munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok a műsor házigazdája, és a Mentők daláról beszélgetünk majd. A szerzőt kérem szépen mutatkozzon be.
1: Üdvözlök mindenkit, szervusztok, Szmolnik Zoltán vagyok. Jelenleg Szarvasi mentőállomáson dolgozok mentőgépkocsi vezetőként. Hát én már 29. éve vagyok az Országos Mentőszolgálatnál.
0: Hogyan jut valakinek eszébe dalt írni?
1: Ez nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Hát igazából mindig volt valamiféle írói vénám, talán mondhatom így, anélkül, hogy nagyképűnek tűnne a dolog. Előtte, mielőtt Szarvasra kerültem, mert itt 2 éve dolgozom, Gyomendrődön voltam, Gyomendrődi mentőállomáson, és ott volt egy kollégám, Hangya Balázs, meg is nevezném most őt így, akivel egyszer kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha írnánk ott a kollégákról egy ilyen görbetükröt, egy verset, és első körben összeültünk ötletelni, és a Petőfi Sándornak a János Vitézére húztuk rá, és olyan jó sikerült a visszajelzések alapján is, hogy aztán így elkezdtünk írogatni még egy pár ilyen hasonló átiratot, úgymond. Aztán, hát ahogy telt az idő, és bejött ugye az AI itt a mindennapjainkba, mivel nagyon nagy zeneszerető is vagyok, így felfigyeltem, hogy az AI-jal azért lehet nagyon jó zenéket csinálni, saját szöveggel, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát miért ne próbálnám meg, hogy mi sül ki belőle.
0: Hangya szolgalommal, hogy utaljak a alkotótársadra.
1: Igen, Hangya szolgalommal, hát ő már sajnos nem tud annyit alkotni velem. Aztán így nekiültem, írtam egy pár dalt, csak így saját felhasználásra, úgymond. Aztán mondták többen, akiknek átadtam ezeket a dalokat, és hallották, hogy tök jó, ügyes vagyok, és hogy nem gondoltam,
0: rövid,
1: hogy...
0: Nagyon rövid. Komolyan mondom, én ültem, hallgattam, és vártam, hogy akkor legyen még egy verszak, meg stb. Mondom, biztos elfogyott a ceruza, vagy a nem szó, kottája a csávónak.
1: Nem.
0: Egyszerűen hát, leütötte valaki, és kész, elvitt a mentő.
1: Nem, hát próbáltam azért rövidre.
0: Hát nagyon rövidre sikerült, tehát hogyha az volt a szándék, akkor tényleg gratuláltok, mert borzalmas rövid.
1: Igen, tehát hogyha most csak magából a videóból indulunk ki, amit még ugye csináltunk Budapesten a Markó előtt, akkor nagyon rövid, de hát ez ugye van egy egész dal, ami azért... Ami
0: azt én miért nem hallom?
1: Azt én nem tudom. Persze, természetesen, tehát a YouTube csatornámon fönt van, amikor az Országos Mentőszolgálat ezt megosztotta, ezt a kis videót, hogy elkészült a mentők dala, akkor ott be van linkelve ebbe a posztba. Na, hogy az egész dal az ott hallható. Igen, már most feltűnt, hogy többször mondtad, hogy nagyon rövid, hát az annyira nem rövid. Tehát ez egy egész elejétől a végéig dal, ami szerintem tömören és jól megfogalmazza, hogy miről is szól maga a mentő munka.
0: Mi az üzenet ennek a dalnak?
1: A mentőhivatás.
0: Az üzenet, meg a mély tartalom, most azt hagyjuk, de tényleg nyilván van valami üzenet, amit el akartál mondani.
1: Igazából nem mondhatnám, hogy van. Kicsit szerettem volna megmutatni, hogy picit köznyelven, hogy miről is szól a mentőmunka, hogy miért csinálja ezt valaki hosszú évtizedeken keresztül akár, és miért szereti azt, hogy már bocsánat, hogy így fogalmazod, de másoknak a baját, bánatát nap mint nap látja, és hogy ez egy nagyon szép hivatás, és tényleg ennek lehet élni, és szeretni, még ennyi idő után is, mondom én lassan már.
0: Hát igen, 29 éve gyakorlod, neked mi a szép, amit tartunk?
1: Parancsolj még egyszer, bocsánat, amit.
0: Neked mi a szép?
1: Ha mi a szép ebben? Hát maga ez. Tudom, hogy közhely igazából, vagy klisének is mondható, hogy az embereken segíteni, de hát ugye ezt tudjuk mi a kivonulók, hogy nap mint nap igazából az árnyoldalával találkozunk itt a mentésnek, de amikor jön egy sikertörténet, hogy valakit vissza tudunk hozni az életben, vagy akár valakinek a kisbabáját világra hozzuk, akkor az, hát én azt mondom, hogy mivel volt már benne, hál' Istennek részem, nem napokra, hetekre, hónapokra, hanem akár évekre is annyira föl tudja az ember dobni lelkileg, felspanolni, hogy újult erővel kezd neki a mindennapok nyűgyeinek igazából, ami a mentőmunka árnyoldala.
2: Csillagporból születtem, egy néma hajnalom.

0: Piradi. Momenti almış.
1: Olvastam egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy a mentőautó személyzetéből igazából a gépkocsi vezető az, aki teljes időtartamában a vonulásnak toponger, hogy legyen, hiszen oda kell érni a sérülthöz, ott kell segíteni nyilván, aztán el kell jutni a kórházig. Tehát folyamatos terhelésben van az ember, és ezt te 29 éve csinálod, soha nem sokaltál be.
2: Hát de, sőt, ehhez hozzátartozik, hogy ez egyébként nagyon így van, ahogy mondod, abszolút egyezik az én gondolatmenetemmel, meg gondolatvilágommal, mert én 13 évig ápolóskodtam, tehát én ápolóként kerültem felvételre a mentőszolgálathoz, elvégeztem ugye a mentőápolói iskolát, és mentőápolóként vonultam 13 évig, de pontosan ebből kifolyólag, amit te most mondtál, úgy éreztem, hogy tudok többet is, és úgy gondoltam, hogy gépkocsivezetőként azért többet tud az ember tenni, és akkor átkértem magam gépkocsi vezetőnek, és azóta.
1: Mi a legfontosabb tulajdonsága a mentő sofőrnek?
2: Ez egy jó kérdés. Hát alapból szerintem az empátia az mindenféleképp kell, hiszen ő is ugyanúgy részt vesz a betegellátásban. Hát mellette azért higgadtnak kell lenni. Nagyon oda kell figyelni, hogy vezet valaki, ezért az sem mindegy, és ez nagyon fontos dolog, szerintem ezt szintén vallom, hogy mivel mentőápolóként kerültem át gépkocsi vezetőnek, szerintem egészen máshogy vezetem a mentőgépkocsit, mintha valaki úgy kerül ide, hogy egyből gépkocsi vezető lesz. Tehát én tudom, hogy mi folyik hátul menetben a beteg térben. Úgyhogy az erre való odafigyelés, az éppen adott szolgálatban lévő ápolóbajtással az együttműködés, a csapatmunka, hát ez itt ugye
1: mindenkire.
2: Úgyhogy szerintem ezek ilyen alaptételek egy gépkocsi vezetőnél, aztán, hogy mennyire jó gépkocsi vezető, hát én csak remélem, hogy ez már elég ahhoz.
1: És a magánéletben ez a szimpátia, ez megmaradt, tehát nem veszed ki belőled a magánéletben a szimpátia?
2: Abszolút nem. Nem
1: inkább értékenyebb lettél?
2: Én alapvetően mindig is az voltam. Lassan, nem titkolom, 50 éves leszek, de én még mai napig egy filmen is akár elsírom magam, úgyhogy én nagyon galamb lelkű vagyok, úgymond, úgyhogy nem, ez magánéletben is megvan. Tehát én
1: lettél mentő?
2: Hát ez teljesen véletlenül alakult így, sokféle irányba indulhatott volna az életem, mindig tetszett az egyenruhás élet, édesapám hivatásos katona volt, úgyhogy én katonai pályára készültem, de ott aztán úgy alakult, hogy nem sikerült. Aztán rendőrségnek is oda kacsintottam egy picit, és teljesen véletlenül jött ez a lehetőség, hogy volt felvétel a mentőszolgálatnál, gyomai mentőállomáson. Bementem, elmondták, miről van szó, mondtam, hát próbáljuk meg. És aztán beleszerettem, és itt ragadtam azóta, úgyhogy ez nem volt tudatos igazából.
1: De emlékszel arra az esetre, vagy történésre, ami után azt mondhattad magadról, hogy mentő lettem?
2: Hú, igen. Igen. Hát az igazából egy sikersztori volt, amikor sikerült egy fiatalembert, egy 31 néhány éves fiatalembert szintén visszahozni az életbe, és utána ő még nagyon sokáig, hála Istennek, köztünk volt, azóta már elhunyt sajnos, de amikor ők bejöttek a családjával együtt a mentőállomásra, amikor felépült, és megköszönte, hogy adtunk neki egy új születésnapot. Igen, ott azt éreztem, hogy igen, ez a mentő munka, savaborsa, és igen, ott büszke voltam magamra, mondhatom szerintem szintén nagy képűség nélkül, hogy egy ember nekem köszönheti az életét. Az úgy az első nagyobb ilyen történés az ez volt.
1: A családod büszke rád?
2: Természetesen, igen. Szerintem minden mentő dolgozónak a családja büszke arra, aki itt dolgozhat a mentőszolgálatnál. Én így gondolom.
1: Kikből áll a család?
2: Tessék?
1: Kikből áll a családod? Feleség?
2: Hát élettársam van. Van két saját gyermekem, egy nagy 26 éves, éppen ma van a születésnapja, úgyhogy innen is Isten éltesse.
1: Igen,
2: nagy lányomat. Van egy 9 éves kislányom, illetve van a párommal az ő két gyermeke, akiket közösen nevelünk. Tehát igazából 4 gyermek.
1: Azt segíts nekem, hogy azt hogy kell csinálni, hogy az ember egy másik ember gyerekét apaként szeresse. Azt hogy kell csinálni?
2: Ez nagyon jó kérdés, és nem tudom a választ. Mert szerintem én sem jól csinálom. Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Nehéz. Nem tudok rá választ adni igazából, mert én már ráadásul olyan korszakban kerültem be az ő életükbe, amikor már nehezebben voltak formálhatók erre, nehezebben fogadtak el. Úgyhogy nehéz. Nehéz. Nem tudom, mi a jó válasz erre, hogy kell jól. Én csak remélem, hogy valamelyest jól sikerül csinálni. Aztán
1: a pályázat az egészségügybe dolgozik?
2: Nem ő egészen más területen.
1: Az a szokás, hogy, igen. Hogy vagy egy ápolónő lesz a mentőnek a párja, vagy valaki.
2: Igen, mert hát ők jobban megértik egymást, mivel szakmabeliek, de nem. Meg hát ez nem is volt szempont párkeresésnél, úgyhogy...
1: Emlékszel rá, hogy milyen ruha volt rajta annak idején legelőször?
2: Hogyne? Igen. Igen. Emlékszem, hogy zöld felső volt rajta, meg egy fekete nadrág, igen, egy kávézóban találkoztunk először itt Szarvason.
1: Egy szándékosan, vagy véletlenül?
2: Teljesen szándékosan, igen, előre megbeszélt volt.
1: Mi az, ami megtetszett benne a zöld felső részén kívül?
2: Hú, hát ez így első találkozással, vagy találkozás kapcsán? Hát csinos volt, szép volt, előtte már azért beszélgettünk, szintén ugye az internet világának köszönhetően. Hát egy nagyon, nagyon értelmes, okos, intelligens, aranyos, kedves lánynak ismertem meg, vagy hölgynek ismertem meg. Aztán hát ez a személyes találkozásoknál kiderült, hogy tényleg így van. Igazából ennyi. Aztán,
1: milyen érdekes, hogy mondod az internetet. Én például nehezen tudom elképzelni, hogy interneten ismerkedjek. Téged nem taszított ez a megoldás?
2: Hát, amikor ezt elkezdtem, akkor már igazából ez szerintem annyira elterjedt dolog volt, és ugye a mi korosztályunknak már most nincs olyan szórakozási lehetőség, olyan szórakozó hely, olyan programok, ahol igazából lehet ismerkedni szerintem személyesen. Úgyhogy nem mondom, hogy taszított, igazából volt a lehetőség, megpróbáltam, szerencsém volt. így jól alakult a dolog.
1: Mit tudsz neki nyújtani? Mit tudsz neki nyújtani emberileg?
2: Hát... ez most nagyon, nagyon rosszul fog hangzani az én számból saját magamot dicsérni. Hát szerintem tudok adni neki egy biztos pontot az életében, azért neki is voltak nehézségei, mint mindenki másnak természetesen az eddigi életében, de én úgy gondolom, hogy egy biztos pont vagyok nála. Tudjuk egymást támogatni, igazából minden téren úgy érzelmileg, mint más dolgokban. Nem tudom, ezek elég nehéz kérdések. Egyébként miket fölteszed így hirtelen.
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Nagyon. Jó dolog Szarvason mentőnek lenni?
2: Nagyon. Nagyon. Még? Nagyon. Mondom, én két éve kerültem. Én két éve kerültem át ide. Ez most megint csak egy fogós dolog. Nagyon szerettem Gyomendrődön is, hiszen én ott nőttem föl, tehát én 26 és fél évet ott Gyomendrődön dolgoztam, vonultam. Nagyon jó társaság volt, aztán nem tagadom, bizonyos okok miatt ez megváltozott. Nem volt már olyan a társaságnak a hangulata, nem volt olyan a mindennapi munkamorál, mint ami nekem megfelelt volna, és ezért kértem át többek között magam ide Szarvasra, illetve hát a párom is itt Békésszentandráson élt, vagy élünk, most már mondhatom így. Úgyhogy ebből a szempontból is kézenfekvő volt, és akkor átkértem magam ide, hát most már szeptemberben lesz 2 éve, hogy itt vagyok. Nagyon-nagyon jó a társaság, mindenki nagyon segítőgész, nagyon hamar befogadtak. Szakmailag is volt azért fejlődési lehetőség, hiszen Gyomendrődön nincsen esetkocsi, itt Szarvason van, azért azon is szoktam dolgozni, tehát volt fejlődése is lehetőség. Úgyhogy jó, szerintem itt egy nagyon jó gárda van. Nagyon, nagyon támogatja a lakosság is a munkánkat, nagyon sokszor kapunk csak így tényleg hétköznapokon is, tehát nem kell hozzá semmiféle esemény vagy ünnepnap, akár sültest állat, szendvicseket, egyéb más dolgokat hoznak be, tehát tényleg azt érzi az ember, hogy elismerik a munkáját és megbecsülik.
1: Mi az, amit szeretnél elérni? Mentőként, és aztán nézzük meg, hogy emberként mit szeretnél elérni.
2: Hát, mentőként, én azt mondom, így már lassan 30 évvel a hátam mögött, nem hiszem, hogy nagy célokat szeretnék még kitűzni, egészségesen nyugdíjba vonulni, talán ez a legfontosabb, és még utána nyugdíj után élvezni azt, hogy pihenhetek. Magánemberként, hát még a gyermekeket fölnevelni, elindítani az útjukon, aztán szintén csak egészségesen és boldogan eltölteni a nyugdíjas éveinket, meg ami még hátra van. Más, nem kergetek így ilyen különösebb célokat, álmokat, anyagi oldalról sem, egyébként sem, szerintem. Most nekem így, ahogy van, teljesen tökéletes az életem, úgyhogy nagyjából
1: ennyi. Mi lesz a mentők dalának a sorsa? Hát megírtad, föltették, írtak rólad. Most
2: nem volt vele célom igazából, tehát nem is akartam én ezt nagy dobra verni, szintén barátoknak köszönhető, meg családnak, hogy mondták, hogy de miért nem küldöd el Budapestre is, hogy hát ha lehet, hogy tetszeni fog nekik, és addig nyüsztöltek, amíg ezt, aztán ez lett a sorsa, és kikerült, és leforgattuk ezt
1: nem
2: a klipet.
1: Nem akarsz írni még más dalokat a mentő szerelemről?
2: Írok. Írok, igen, eddig erről nem esett szó, persze. Hát szerintem már ilyen 20 és 30 darab között tartok, ami van publikálva is belőle, van, ami nem, mert az egy személyes jellegű, de egyelőre írok dalokat, természetesen más témákba is. Gondolkoztam egyébként a mentőszolgálattal kapcsolatban is még írni, most még azért szerintem annyira ez nem csenget le, vagy túl korai lenne újra, de ha ér olyan behatás vagy dolog, amit úgy gondolom, hogy ki kell írni magamból, vagy érdemes, és azt érdemes megmutatni másoknak, akkor még nem kizárt, hogy lesz akár a mentőkről is még folytatás.

0: Hírádió, ahol otthon van.
1: A saját mentő életedből van valahol valami egy dalban.
2: Hát a sajátomról nincs. Nincs.
1: Hát hogy dolgozod fel azt a sok mindent, amit átélsz?
2: Erről pont 2 napja beszélgettünk, vagy 3. Igazából megtanultam az elején, tehát mint említettem, Gyomendő de nagyon jó társaság volt, nagyon, nagyon összekovácsolódott csapat volt, és ott megtanultam, vagy megtanítottak, inkább így mondom, hogy tudom ezt feldolgozni, hiszen hát azért az elején értek engem is elég nagy traumák, itt a mentőmunkával kapcsolatban, és meg tudtuk beszélni, ki tudtuk beszélni, segítettek feldolgozni, aztán ez így az évek alatt, én azt mondom, hogy megedződik az ember, és hát megszokni nem lehet, hozzáedződni lehet, és valahogy annak ellenére, hogy mondom, én egy érzékeny lelkületű férfi vagyok, valahogy fel tudom dolgozni anélkül. Általában egyébként így, hogy kollégákkal kibeszéljük, vagy baráttal, aki szintén egészségügy is, nagyon jó barátom, úgyhogy vele ezt így át tudom beszélni. Valahogy így sikerült.
1: Sokféle eseményből van olyan, ami időről időre visszaköszön. Nem úgy, hogy most rémálmaim vannak nagyon, hanem itt milyen érdekes, hogy történt valami, és bizonyos időközönként, vagy valamihez köthetően visszajön egy hangulat, egy élmény, egy szag, egy nem tudom micsoda. Van ilyen?
2: Régi, hát, nekem nincs, megmondom. Megmondom őszintén. Tehát nem mondom, hogy időközönként nem billannak föl bizonyos dolgok, esetek, úgymond. De nem úgy, nem olyan formában, hogy én ezt most negatívan élném meg, vagy ez nekem bármiféle negatívumot okozna, akár lelkileg, vagy akár más téren. Nincs igazából.
1: Ezek a felvillanások azért vannak, mert elmész azelőtt a ház előtt,
2: igen,
1: ahol.
2: Igen,
1: vannak,
2: igen.
1: Tehát helyszínhez köthető.
2: Igen, helyszínhez köthető. Igen. Tehát van egy konkrét, például egy közlekedési baleset, ahol erre ráfutottunk, egy fél perc, egy perc múlva ott voltunk a balesetet követően. Ott például, tehát lett egy emlékmű állítva, ott ahányszor elmegyek, ott mindig felvillan előttem a kép, hogy mi volt ott akkor. Igen. Ilyenek vannak, de ez csak egy pillanat, tehát igazából, ahogy mondtam is, ezt megtanulta az ember feldolgozni. Szerintem, aki ennyi ideje van a mentőszakmában, annak meg is kell ezt tanulnia valahol feldolgozni, mert se hazavinni nem jó, se magában tartani az embernek, mert az azt okozza, hogy nem lesz sokáig mentő dolgozó. Én így gondolom.
1: Nagyon szép végszó volt Smolnik Zoltán. Köszönöm szépen. Adásmunkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserri és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások, és ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a termény. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35 ezer facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Rippel Ferenc a vendége a Média Válogató Sztár Titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltózni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
6: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohó mókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemonda, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
5: el sem tudom képzelni, mennyi munkája volt.
6: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állt a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Hát egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiaszt a két oldáig elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam két éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen, hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik, ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
5: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
6: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázis tudásunk volt, és hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk, és az onnantól kezdve belénkódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
5: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Péper Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
2: Természetesen, hát azért a gyerekkorunkban nagyon sok fellépés volt. Már az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
1: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma
2: fel. Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolába végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. Nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait, de ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
1: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
2: Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együtt működések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el, utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk tovább fejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300-300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
1: Az azt jelenti,
2: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. De hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk. Ezeket a gála műsorokat nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
1: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
2: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
1: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ripper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
2: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát mi igen, ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
1: a testvéremmel,
2: éppen Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe. Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippel bradereskedünk, szóval én sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk el, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
1: Helyileg hol vagytok?
2: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
1: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
2: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúgtánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
1: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedvesen. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10
2: év. Hát ha több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk, azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei. Na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan két előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül. És hát éjjel kettőkor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem
1: részleteszik. A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
2: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ez csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximális odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
1: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Tudom, olvastam róla, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát azt például azt szoktál lefogyasztani.
2: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkor tesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen mű dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában keton testeket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termelje, mit ne termelje, mikor. És ezeket a csont kimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mind fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
1: De ezeket magadtól? Jöttél-e, hogy mit, vagy kértél szakembertől?
2: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be egy a biohackerkedésre,

0: info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallotta.

0: Budapesti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A veszprémi Kolping család 3 év elteltével ismét megrendezte 2019. május 25-én szombaton a nyugat-magyarországi körzeti Kolping családjainak kulturális fesztiválját. Ezen a rendezvényen a szombathelyi Kolping család is részt vett. Pajor Klárával, a Szombathelyi Kolping Család Egyesület vezetőjével beszélgetek erről a programról, illetve a Kolping mozgalomról, és hogy milyen programjaik is vannak még júniusban. A Kolping család vendégeskedni járt. Hol is jártatok?
2: Biribe, ez egy kis település

0: Szabolcs-Szatmár megyébe.
1: Miért voltatok ott?
0: Két alkalmat fűztünk össze. Az egyik az, hogy az Országos Kolping Szövetségnek az elnöki összejövetelét tartottuk kihelyezett ülésként Biribe, másodszor pedig az, hogy Biribe volt a Biri Kolping családnak a 25 éves jubileuma, és ezt a kettőt így összekapcsolva mentünk el oda.
1: Nem csak üléseztetek, nem csak a vezetőség találkozott, hanem voltak kulturális programok is, és a szombathelyi Kolping család is előadott egy színdarabot.
0: Nem egészen színdarab volt, csak egy ilyen kis bemutató. Gyakorlatilag két tagunk volt, aki ezt eljátszotta.
1: Említsük a nevüket is.
0: Szilvágyi Sándorné Marika és Németné Szilvi. Mind a kettő nagyon jól játszott szerepet, olyannyira, hogy ott, amikor a műsoruk vége lett, több helyről voltak itt a Kolping családok, meg is hívták őket máshova is, hogy máshol is előadnák-e.
1: Miről szólt ez a darab?
0: Ez arról szólt, hogy falusi nénike, meg egy úriasszony találkozik egy vidéki busz megállóba, és hát egymást próbálják utánozni. Ez hatalmas nevetéssel volt, őten mondták, és hogy ők is alig bírták a nevetés nélkül, hogy ezt a vidám műsort hogy előadják.
1: Meséljél még erről a rendezvényről, és arról is, hogy itt Szombathelyen hol lehet benneteket megtalálni.
0: Gyakorlatilag két évente rendeznek egy ilyen kulturális fesztivált a Kolping családok részére. Ez most az idén 3 évre lett, mert a tavalyi évben valami közben jött a szervezőknek, és nem tudták megrendezni. Illetve, hát ez most 3 év, de pont azt beszélgettük ezen az összejövetelen, hogy vissza fogunk térni a két évente megrendezésre. Szombathelyen pedig az Oladé Batyány templomnak a közösségi házában lehet bennünket megtalálni. Minden hónap második hétfőjén 17 órától 5 órától.
1: Azt gondolná az ember, hogy az, ami az egyházhoz kapcsolódik, az olyan komoly. Nem fér bele a tréfa, a nevetés. Meséljél erről a Kolping családról, mert amikor én ott jártam nálatok, akkor igazi családi hangulat volt, és egy pillanat alatt családtaggá fogadtatok.
0: Gyakorlatilag ez elég régóta működik, illetve hát nagyon régóta, hogy úgy mondjam, mert Kolping Adolf 1800-as évek végén, amikor már pappá szenteltek, és látta, hogy a szegény sorsú szakembereket, iparosokat nehezen fogadja be a társadalom, nincs nekik közösségi életük, tehát nem tudnak hova menni, és akkor határozta el, hogy megalakítja a legényegyleteket, ahova hívta a fiatalokat, ezeket az iparosokat, hogy hát a munka mellett legyen egy kis szórakozási lehetőségük is, tehát azóta is ugye a hármas cél a Kolping családoknál az megmaradt, hogy vallás, család, munka, szórakozás. Ez mindegyik megmaradt most is, tehát ugye a legényegyleteket, ahogy mondtam, az 1800-as évek végén hozta létre Kolping Adolf. Sajnos ugye a II. Világháború után ezek megszűntek, mint ahogy sok szervezetet is ugye beszüntettek, és akkor Kolping már amikor meghalt, akkor hozták létre a Kolping egyesületeket Kolping Adolf nevének megtartásával, és most is ugyanúgy kirándulás, szórakozás, család, minden bele tartozik ebbe.
1: Csak Szombathelyen van ilyen Kolping család, vagy a megyében máshol is található valami olyan szervezet, vagy szerveződés, ami Kolping nevéhez kapcsolódik?
0: Van, igen, a megyében, még Körmenden tartjuk is a kapcsolatot, mert ők minden évben megrendezik a Kolping bált, és idén is voltunk náluk, tehát ők velük vagyunk így a megyébe, de a szomszédos megyébe lentiekkel is nagyon jó a kapcsolatunk, vagy éppen a veszprémiekkel, vagy győriek, kell, tehát ezek így a közelebb lévők, igyekszünk egymás rendezvényeire elmenni. Legközelebb szeptember 7-én Lentibe lesz a Mária zarándoklat, délelőtt főzőverseny, eredményhirdetés, és akkor a Mária fához megyünk le ott Lentibe, ami olyan emlékhely, ahova zarándokok szoktak járni, mert ahogy a legenda mondta, villámcsapás érte a várt, aki ott volt, az megmenekült, és hát elhatározta, hogy akkor egy Mária szobrot tesz a fára, és azóta minden évben ott tartanak egy ünnepséget Mária naphoz legközelebb első szombaton.
1: Klári, bárki bekopogtathat a Kolping családhoz, meglátogathat benneteket, részt vehet a programjaitokon?
0: Igen, a programjaink nyitottak, sőt szeretnénk, hogyha többen csatlakoznának hozzánk. Úgy egyeztünk meg a tagsággal, hogy a kérdéssel csak érdeklődik, nem feltétlenül szükséges mindjárt Kolping tagnak lenni, hanem egy-két alkalommal eljön, meglátja, mi ez, hogyan, mivel, és akkor utána válik Kolping tag, illetve van egy esküvő szövege, akkor kell letenni, kap jelvényt, és akkor utána már teljes jogú tagja lesz a Kolping családunknak.
1: Milyen programotok van júliusra?
0: Még júniusban, június 24, 25, 26, 27, 4 napra Pécs, Mária Gyüdre megyünk 4 napos zarándoklatra. Mária Gyüdön a zarándok szálláson lesz a szállásunk. Onnan megyünk majd át Pécsre, aztán megnézzük Harakány, Siklós, Pécsvárad, és visszafelé pedig egyházas Kozár.
1: Nagyon sokszínű programjaitok vannak. Én sok sikert kívánok a színdarabhoz, hogy minél több helyre eljusson, mert ahogy itt hallottam a témáját, szerintem sok embert megkacagtat, és ráfér az emberekre egy kis nevetés. Meg bízok benne, hogy sokan megtalálnak benneteket, mert nagyon jó érzés azt érezni, hogy az ember gyorsan be tud illeszkedni egy közösségbe, mert olyan szeretettel fogadják.
0: Igen, és mi megörülünk, hogyha minél többen jönnének. A honlapunkon az elérhetőségek, telefon, e-mail cím is rajt van, tehát azon keresztül is felvehetik velünk a kapcsolatot, illetve ha megnézik a honlapunkat, azon már látnak ilyen jó kis programokat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.
1: A riportot Kopcsándi Nélcsusa készítette, vágta Kopcsándi Gyula.
2: Hobbirádió.hu

0: Zombie Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírválásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen a kivezetés irányába, tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai Minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók parkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.

Nos, hát abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy itt az elmúlt napokban a Premium Autóháznál 60-ban sikerült kipróbálnom a Leapmotor B05-ös gépjárművet. Ugye a B05-nél az a legérdekesebb igazából, ugye, hogy most érkezett meg az országba, és jelen pillanatban még nincsen belőle tesztautó, tehát újságíróként még ideig nem kaphattuk meg. Viszont egy-két autókereskedéshez eljutott egy pár napra, így például ugye 60-ba is. Gyorsan át is szaladtam 60-ba, és akkor ránéztem a B05-ösre, aminél azt vettem észre, hogy sokkal laposabb, mint akár a C10, akár a B10. Hogyha a C10-re, B10-re ránézünk, akkor ugye egy szép nagy SUV-t kapunk, szép csapott, illetve ilyen SUV-s, kombis hátvonallal, ugye hátsó résszel, nagy, magas orral, és a B05-ösnél pedig azt tapasztaltam, hogy sokkal alacsonyabb az óra, sokkal laposabb az óra, és maga az autónak a kialakítás is egyébként egy kicsit ilyen már-már kupésabbnak mondható kialakítást kapott az autónak a forma, tehát ahogy ránézünk, ugye a formája kívülről. Ami nekem elsőre baromira tetszik, az kettő dolog, az egyik az az, hogy az első lámpái azok ilyen kis vízszintes csíkokból állnak, ugye a nappali menetfények, kis vízszintes LED csíkokból állnak, és úgy, hogy fölül van kettő, alul van egy, és ugye közéjük érkezik be maga a lámpatest. Ez szerintem zseniális, ez szerintem nagyon jó pofán néz ki, és tényleg ilyen látványos orrot ad magának az autónak, és természetes az is, hogy ennél az autónál is a két első lámpát ugye egy zongoralak csík fogja, fekete csík fogja összekötni.

ami nekem baromira tetszett, az a hátsó, ugye egy kicsit csapottabb hátsó kialakítás, ahol a hátsó szélvédőn az sokkal csapottabb, mint a C10 vagy a B10, illetve apróság, és tényleg ilyen, igazából sem mondhatnak azt is, hogy semmire nem jó, de mégis jó pofa, hogy hátul a hátsó lámpa alatt, ugye itt hátul végigfut egy vízszintes csík a hátsó csomagtér rajton, és az alatt a lépmotor az teljesen ki van írva, szép nagy betűkkel. És természetesen az is, hogy a hátsó lámpa is ugyanúgy van kialakítva, mint az első, tehát egy felső vízszintes csíkkal kezdődik, itt az autónak a két szélén, aztán jön egy alsó vízszintes rövidke kis csík, és aztán ugye egy keresztbe futó teljes fényvonal, egy vörös fényvonal fogja a hátsó részét majd, hogy nem ketté vágni az autónak, hiszen ugye ezen a hátsó szélvédő alatt. Aztán, ami jó pofa, az autóban természetesen van itt is óriási nagy napfénytető, van egy spoilere, a spoilerben természetesen benne van az a bizonyos hátsó bótféklámpa, nagy csak sikerült meg oldanom, illetve kimondanom azt, amit szerettem volna mondani. Szóval összességében egy jó kis gépjármű, illetve szép kis, tetszetős kis gépjármű. Aztán, amikor beleültem, akkor igazából azt vártam, illetve azt kaptam, amit vártam. A tipikus lépmotoros kialakítás, középen óriási nagy érintőképernyős kijelző, természetesen az óriási érintőképernyős felületen keresztül fogsz mindent is beállítani, külső visszapillantó tükröknek a kiválasztása, stb. Biztosan tényleg mindent onnan. Ezt én bevallom őszintén továbbra sem szeretem, de hát ilyen a test la vie, ahogy a művelt angol mondja franciául. Na, viszont amikor beleültem, akkor azt vettem észre, hogy talán egy kicsit kisebb a kormánya, mint a C10-nek, illetve a B10-nek, de ez lehet, hogy csak egy ilyen kis optikai csalódás volt azokhoz az autókhoz képest, amikben mostanában ültem.

Gyerek, de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem.

A következő, amit észrevettem, és ezt amikor először belőltem, akkor azonnal észrevettem, és meg is jegyeztem magamnak, viszont az első kilométerek után mondtam azt, aki mellettem ült, ugye a Lipmotor kereskedőnek 60-ban, hogy hát én azt érzem, azt tapasztalom, hogy az ülése az már-már ilyen Citroen-es kényelmet nyújt, puha, nagyon kényelmes üléseket kapott a Lipmotor B05-ös, mind ülőlapban, illetve mind háttámlában is. És ez volt az, ami nekem ugye a legnagyobb újdonságot mutatta, és igazából tényleg csak egy nagyon rövid, ilyen 10-15 perces kis tesztúton gurultuk az autóval, természetesen baromira gyorsó, hiszen az elektromos hajtás az ugye adja. Ez most csak egy rövid kis felütés volt, vagy felvezetés volt itt most egyes hallgatók arra, hogy előbb-utóbb majd érkezik hozzánk a B05, és akkor majd alaposabban körbe fogjuk járni kívül-belül, majd megbeszéljük a bizonyos design elemeket, akár a felni, akár ugye ezt a lámpát aktívabban megdumáljuk, illetve hát majd én elmesélem. Beszélek majd arról, hogy a belső érintőképernyős kijelző egyébként nem mellesleg 11,6-szoros, hogy miket lehet rajta állítani, hogy a kormányról miket tudunk állítani, szóval mindent is. De addig is ugye jövök majd még különböző autókkal, illetve most ezen a héten nem kínoznak benneteket a videóból átkonvertált motorra, illetve motorral, hanem majd azt talán a jövő héten fogjuk majd megbeszélni. Ez a mai adás egy kicsit érdekesen alakul, ugyanis most a zene után majd Sanyi, ugye Karvai Sanyi, látássérült barátom fog egy elég érdekes kis bejelentéssel érkezni, aminek pont ezen a héten, amikor itt hallgatjátok a rádiót, akkor lesz aktualitása, tehát a jövő héten ismételten Sanyival fogunk beszélgetni, és annyit elárulok, hogy élménybeszámolóval érkezünk, most viszont muzsika.

0: Na hát akkor kedves emberek, ismételten folytatódik ugye az adás, itt a zene után is az van, hogy olyan rég beszélgettünk már Sanyival, Karol és Sanyival, itt a nyári hajrában, a nyári hajtás végén, hogy gondoltam, hogy mi lenne rá csörögnénk ismételten, ráadásul azt hallottam, hogy azt remélem a kedves hallgatók tudják, hogy Sanyi több rekordot is magáénak tud, ugye vezetett már autót, vezetett már rallyautót, vezetett buszt, vezetett kamiont, Kővári Barnának navigált az Eger Rallynak a prológián, tehát tényleg mondhatnánk azt is, hogy Sanyi elmevetek, de azért nem mondjuk, mert ezt viszont mindenki tudja róla. És kedves emberek, kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy egy újabb rekordra készül, ezzel kapcsolatban most azonnal el is kezdem faggatni. Szia Sanyi, mi az, amire készülsz? Már megint hova gurult a gyógyszered?
1: Nem gurult el a gyógyszerem. Jó reggelt, jó napot, jó estet, mindegy, hogy ki mikor hallgat bennünket. Az a lényeg, hogy mit vagytok, tehát üdv a hallgatóknak, meg mindenkinek. Gyakorlatilag igen, most szeptember 13-án fogom beállítani a 8. rekord kísérletemet. Jól volt a felsorolás István, busz, jetski, kamion, tehát ugye meg hát a vakon körben motoroztam a Hungaroringet, egy 875 centis motorral. Szerintem az volt a legnagyobb esemény. Ez egy nagyon különleges esemény lesz, kerekiben lesz, szeptember 13-án. Offroadnak az egyik szakága az Euro Triáz. Egy homokdűn és homokos bányában, egy homokbányában erdőn keresztül fogok vezetni. A lényeg, hogy több mint 5 percet vezessek, nagyjából, és 5 percen belül be kell érnem a célba, át kell mennem a harmadik kapun. Aha. Kapukon keresztül fogok menni, egy folyosón át.
0: Igen.
1: És Csokona Norbert lesz a navigátorom, akivel még bevallom, férfiasan soha nem találkoztam, még soha nem láttuk egymást. Még én sem őt. Ő keresett meg, ő kért fel erre a vezetésre, ugyanis ők élményautóztatással foglalkoznak fogyatékossággal élő emberek számára. De látesült embert még soha nem vittek. Így keresett meg a Norbi, hogy mi lenne, ha vinnének engem, mert ő figyeli az én munkásságom, és mondtam, hogy jó, köszönöm.
0: Egy a fene.
1: Persze, egy a fene, majd meglátjuk, mi lesz ott velünk.

0: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásom, Camping Bringásom, meg a lemez lovász.
1: Hello.
0: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
0: Várjál. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungaropannon népi nemzeti magyar rappet.

0: pusztába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot, magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

0: annyit beszélgettünk, hogy mi lenne, ha én vezetnék egy ilyen autót, egy gyakorlatilag egy Suzuki Samurai-jal mennék. Igen. Ezt kimondhatom, mert már nem gyártják sehol az autót. És ezzel mennék végig gyakorlatilag ezen a pályán. Hát bevallom, férfiasan izgulok, tehát azért itt lesznek olyan dőlései az autónak, hogy mondjuk lesz olyan pillanat, amikor gyakorlatilag csak egy kerék lesz biztonságban a levegőben, a három kerék lesz a levegőben, egy kerék lesz majd a homokban, meg hát olyan intenzív lejtők, partok lesznek, amiben nyilván megdőlhet az autó, úgyhogy a lélek jelenlét az nagyon fontos lesz, meg a nyugalom.
1: De meg hogy nézed, hogy merre kell menni. Ugye?
0: Na igen, igen, azt is memorizálni kell, hogy merre kell menni. Tehát Norbi ezt fogja nekem folyamatosan mondani. Természetesen a biztonság érdekében, mivel ez egy nyitott autó lesz, ezért nekem gyakorlatilag rajtunk lesz a bukósisak, hogy belógó faágak ne okozzanak semmiféle sérülést, és a biztonság a legfontosabb, mindig azt helyeztem előtérbe, én ezt mindenhol el is mondtam, és most is így tetszik.

0: Hol lesz ez, még egyszer mondta nekem? Tényleg?
1: Kereki, ez az M7-es útvonalon megközelíthető, gyakorlatilag a Völgyhídnál.
0: Aha, aha. Az szép. Lesz-e lehetőséged előtte edzeni egyet?
1: Lesz alkalom gyakorolni, igen, kettő alkalommal tudok majd gyakorolni. Uh-huh. Először is úgy építettük fel ezt a dolgot, hogy visz engem a Norbi, megmutatja, milyen a pálya, hogyan dől be az autó, mekkora lejtés van, mekkora part, tehát lesz olyan, hogy már az eleje már fönt van a dombon, a hátulja meg még mondjuk elkapar és elsüllyed a homokban. Aha, tehát aha. Egy ilyen tereprali feeling ez az egész, ezt úgy tessenek elképzelni, drága hallgatók, hogy olyan, mint a tereprali, de nyilván azért itt egy kisebb pályáról beszélünk, de szerintem egy óriási is felejthetetlen élmény lesz. A hallgatók is fognak erről értesülni mindenképpen, meg nyilván az a sajtóorgánom, ami mögöttem áll és velem jelen szokott lenni, az természetesen most is ott lesz.
0: Aha, aha. Hol lesz majd utána látható, hallható?
1: Szerintem mindenhol, minden, az összes kereskedelmi csatorna erre mozgósítva van, a civil utalapítvány és a főkefe kézműerkocik csoport erről mindig gondoskodik, hogy minden felületen ez elérhető legyen.
0: Uh-huh, uh-huh. Na figyelj, Sanyi, akkor jövő héten majd erről ismételten kell beszélnünk, hiszen ugye ez a rekordkísérlet ez a héten van, itt az adás után, vagy az, igen, az adás után. Jövő héten visszatérünk rá, és akkor elmesélt, hogy milyen élményeid voltak, jó?
1: Tartok élménybe számolót, megígérhetem a hallgatóknak.
0: Helyes, legyen így, további szép napot, vigyázz magadra, Anitát puszíjuk, szia!
1: Köszönöm, csáó, sziasztok!

Na hát ugye Sanyit hallhattátok, a zenét hallhattátok, és akkor hát nyilván valami autóval is kéne folytatni, de ismételten csak egy nagyon rövid felütés következik. Annyit fogok nektek most itt elárulni, szintén vagy egy jövőeti, vagy egy azutáni autóról, hogy az Alfa Romeo-ból a Tonál lejárt nálunk, ugye egy kis sportosabb felszereltséggel, és amit mindenféleképpen el kell most itt mondanom, tényleg csak egy rövid felütésként ezúttal is, tehát hogy nem beszélünk most az autóról hosszan, az az, hogy baromi kényelmes, nagyon jól gyorsul, hogy a sportüzemmódba választod, ha pedig csak simán normálban, vagy esetleg a kis eco üzemmódot választod, akkor pedig kifejezetten takarékos is lehet az autó. Óriási, kényelmes, egy szép nagy SUV, és egyébként nekem az Alfa Romeo Tonale sokkal alfább, mint az Alfa Romeo Junior volt, amiről már ugye hallhattatok, korábban beszéltem róla, meséltem róla. Na szóval ez vagy a jövő héten, vagy a jövő hét után érkezik. Addig is viszont nem menjetek sehova, nem menjetek messzire, nem menjetek el, hanem jegyezzétek meg ismételten, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezúttal is lehet nálunk ugye nyerni egy kis termoszt, egy kis kulacsot. Ugye augusztusi hónapban egy Honor kulacs volt a főszereplő, ezen a szeptemberi hónapban, nem ezen, hanem ebben a szeptemberi hónapban is van egy kulacsunk, ott van fönt a Beguruva Autó és Kütyű Mostra Facebook oldalán, hogy pontosan milyen kulacsot, és hogy hogyan tudtok megnyerni. Hogyan? Na jó, ezt elárulom azt, hogy hogyan. Hát annyi, hogy ahhoz a poszthoz, amit oda kiraktunk a Beguruva Facebook oldalára, ahhoz hozzászólsz, hogy te melyik rádióban hallgatod a Beguruva Autó és Kütyű Mostra adását. Ennyi az egész, nem bonyolult a feladat, most megteszed, szeptember végén pedig sorsolunk, de az is lehet, hogy október első napján, vagy második napján, de mindegy, szóval szeptember végig tart a játék, addig nevezhetsz, és igazából tényleg nem bonyolult, amit kell csinálni, nem kérünk feliratkozókat, nem kérünk azt, hogy ezért te most úristen gyűjtjük a lájkokat, semmit, nyugodtan, csak annyit írjál oda, hol hallgatod a Beguruva Autó és Kütyű Mostrát, melyik rádióban. Azt, hogy mikor, hát azt te is tudod, hogy mikor, hiszen hallgatsz ránk, mert imádod. Na jó, akkor most egy kis muzsika, és aztán majd még jövünk, mert még nincs vége az adás.

Úgy terveztem, hogy most a Samsung S26 telefonról fogok nektek egy keveset beszélni, de hát most nézem az órámat, és hát elszaladt az idő, ezért a Samsung S26 okos telefonnak a formájáról, a kis lekerekített sarkairól, a tudásáról, az AI kompatibilitásáról, az 5000-es aksiáról, arról, hogy hány napig bírja, arról, hogy például a fotó-videó tudása mennyire zseniális, hát erről sajnos a jövő héten fogok csak beszélni, addig várnatok el rá, de ne aludjatok nyugtalanul, tudjátok, nyereményjáték, arra pedig lehet nevezni most.

0: Jobbi Rádió!
1: Meghallgatja Bánki Eriket és Kósa Lajost az MNB működését vizsgáló bizottság. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás. Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MNB működését vizsgáló országgyűlési bizottság nem szavazta meg a Tisza párt által javasolt Transparency International, sem a KDNP által jelölt GKI gazdaságkutató felkérését közös szakértőnek. A döntésben kulcs szerepet játszott a Mi Hazánk képviselőjének tartózkodása, aki ellenezte a nemzetközi pénzügyi körök által finanszírozott szakértők bevonását. A testület ugyanezen az ülésen arról is határozott, hogy meghallgatásra idézi Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes parlamenti képviselőket. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság legnagyobb kihívásai az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása, valamint az élelmiszer termelés jövedelmezővé tétele a fiatalok számára. A miniszter rámutatott, hogy a korábbi 20 milliós kapacitásról szóló ígéretekkel szemben a közeli jövőben a 9,5 millió hazai lakos ellátásának biztosítása lesz a fő feladat. Az öntözés kérdését kiemelt példaként említette, megjegyezve, hogy a szántóterületek 10%-ának öntözhetővé tétele már komoly eredményt jelentene. Hozzátette, hogy az öntözhető területek aránya jelentős beruházásokkal akár 20%-ra is növelhető, ám ez hosszabb távú folyamat. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyerekeknek országszerte 25 Tesco áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskola kezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MT-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruza készlet, több mint 1000 csomag írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, a márciusi talajvíz mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldott fém tartalmának jogszabály szerint értékelésére, közölte a cég az MTI-vel csütörtökön. Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A Szemkorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi, jelezték. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
10: Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban, 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 15-ig lehet kérni a HPV elleni védőoltást az iskolákban. Az önkéntes, térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyermekeik számára igényelhetik a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. A vakcinát lányok és fiúk is megkaphatják. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden keletkezett tűz, és az utómunkálatokat csak ma reggel tudták befejezni Egyekkül területén. A katasztrófa védelem közlése szerint a nádas, cserri és bokros bozótos terület gyulladt ki. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet újra. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek a terület 60%-ának betakarítása után, a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a termény. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten, 35 ezer facsemetét is ültettek. A városban az elmúlt években több természet alapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáron létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több 500 önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 000 fa csemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon a helyen, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik, de a keleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 11-én köszöntjük Teodóra nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A görög eredetű néva Teodorosz, férfi név női változata, jelentése pedig Isten ajándéka. Szeptember 11-én kívül ünnepelnek még a Teodórák február 11-én és április 5-én is. A név becézése Teóra, Teórácska, Teó, Teóka, Tea, Teácska, Dóra, Dórácska, Dóri, valamint Dórika. A név jeles viselői Bán Teodóra, balettművész, koreográfus, Uhrik Teodóra, táncművész, koreográfus, valamint ön, kedves Teodóra. Ezen a napon köszöntjük még a Teodórák mellett Diomed, Elga, Emil, Emilián, Félix, Helma, Helza, Igor, Jácint, Milton, valamint Milán nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió! Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 11-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. Kezdjük 1063-mal, szeptember 11-én a Rábca vidékén belehalt sérüléseibe első Béla a magyar király, miután a dömösi kúriájában rászakadt a trónépítmény és súlyosan megsebesítette. 600 évet ugrunk előre, 1649. szeptember 11-én az írországi Drogheda városában az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek. Oliver Cromwell, a köztársasági államtanács vezető alakja, a drogedai vérfürdővel leverte az írek 1641 óta tartó királypárti felkelését. Folytassuk a 18. századdal, 1762. szeptember 11-én megszületett Joanna Baillie skót költő, drámaírónő. Költeményeit abban az időszakban dicsőítették, amikor a komoly dráma műfaja hanyatlóban volt. Ugorjunk a 19. századra, 1816. szeptember 11-én megszületett Carl Zeiss, német mechanikus. Ma is világhírűek a gyárában készülő órák, finom mechanikai cikkek. 1846-ban műhelyt létesített Jénában, amelyben optikai és finom mechanikai műszereket gyártott. Ezzel a műhellyel lefektette a világhírű Zeiss művek alapjait. A vállalatnak ma számos telephelye van Németországban, és száznál több képviselete a világ különböző országaiban. Ugorjunk 1881-re, szeptember 11-én Kopenhágában megszületett Asta Nielsen dán színésznő, a néma film korszak sztárja, a filmtörténet első szexbálványa. Ugorjunk a 20. századba, 1921. szeptember 11-én megszületett Szeli István vajdasági kritikus, irodalomtörténész. Folytassuk 1986-tal, szeptember 11-én meghalt Asbóth József teniszező edző. Asbóth legnagyobb sikerét Párizsban a Roland Garroson, a nem hivatalos salakpályás világbajnokság egyéni számának megnyerésével érte el 1947-ben, és ugyanott Körmöcsi Zsuzsával a vegyes párosban harmadik helyezett lett. És végezetül 2001. szeptember 11-én terrortámadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Tituszhoz írt levél második részéből.
1: Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre töreksz.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 11-e, péntek. Vajon vezethet-e vak világtalant? Evangélium Szent Lukács könyvéből, 6. fejezet 39-től a 42. versig. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Elmélkedés. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Olvassuk az evangéliumban. Hajlamosak vagyunk gyorsan észrevenni mások hibáit, miközben saját gyengeségeinket elnézzük, mentegetjük, vagy egyszerűen nem akarjuk látni. Jézus nem azt mondja, hogy soha ne szóljunk mások hibái miatt. Inkább azt tanítja, hogy előbb vizsgáljuk meg önmagunkat, és csak ezután próbáljunk segíteni másoknak hibái kijavításában. Aki nem látja a saját gerendáját, az könnyen válik képmutatóvá. Egy ilyen ember részéről a figyelmeztetés erőtlen, sőt romboló lehet. A hitelesség ott kezdődik, ahol az ember tudja, neki is irgalomra van szüksége. Így válik az ítélkezőből irgalmas, a kritikusból megértő, a vádaskodóból segítő embertárs. Jézus egy másik képet is használ. Vezethet-e vak világtalant? Csak az tud másokat vezetni, aki maga is lát, világosságban jár. Ez nem tökéletességet jelent, hanem Istenhez való hűséget, belső igazságosságot és helyes önismeretet. A keresztény ember nem bíró, hanem utitárs. Nem az a feladata, hogy mindenkinél okosabb legyen, hanem az, hogy segítsen másoknak közelebb jutni Istenhez, de csak akkor tud segíteni, ha maga is úton van, és nem téveszti szem elől a célt. Uram Jézus Krisztus! Te tudod, milyen könnyen észreveszem mások hibáit, és milyen nehezen nézek szembe a sajátjaimmal. Adj nekem alázatot, hogy előbb magamba tekintsek, mielőtt másokat ítélnék meg. Taníts türelemre, irgalomra és őszinteségre, hogy ne bántsak, hanem építsek. Ne akarjak tanítani, ha magam sem tanultam tőled, és ne akarjak vezetni, ha nem veled járok az úton. Te légy világosságom és segíts, hogy a szeretet vezessen mindenben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobbirádió.hu.
2: A rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Japán az 50-es évek elején segítséget kért az USA-tól lerobbant gazdasága helyreállításához? Az USA kormánya nem szavazott meg Marshall segélyt, ami a németeknél elindította a gazdasági csodát, hanem küldtek egy embert tanácsadónak. Edward Deming matematika-statisztika professzort. Deming egyetlen dologra tanította meg a japánokat, mit jelent a minőség, hogyan lehet a minőséget gyorsan beépíteni a gyártási folyamatba, mit jelent a minőség biztosítása, a minőség tanúsítása a modern iparban, korszerű kereskedelemben. A japánok nem csak gyorsan elsajátították ezt, hanem tökéletesítették szokásukhoz híven. Így született a nulla hiba fogalma, és elterjedtek a minőségi körök módszertanai.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Tudom és érzem. Tudom és érzem. Petikém, azt hiszem, te is érzed és tudod, hogy lelkünkből szól ez a dal.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy fokhagymás sertéstarját hoztam önöknek burgonyarepényre tálalva. A hozzávalók 4 személyre. Sertéstarja 60 deka, 4 darab nagyobb burgonya, 2 darab tojás, finom liszt 15 deka, só, őrölt bors, fokhagyma, ételízesítő ízlés szerint és friss petrezselyem. A sertéstarját újnyi vastagságúra felszeljük, fűszerezzük sóval, borssal, majd a serpenyőben mindkét oldalát lassan megsütjük. Majd fokhagymával megkenve és egy deci vizet ráöntve átpároljuk. Míg a tarjánk párolódik, elkészítjük a burgonyalepényt. A 4 darab burgonyát reszelőn, a sajtreszelő felével lereszeljük. A 2 darab egész tojást, sót, ételízesítőt, őrölt borsot összeforgatjuk, lisztet rakunk a masszába, az állaga sűrűbb legyen, mint egy palacsinta tészta. Újnyi vastagságúra hagyva, forró serpenyőben mindkét oldalát megsütve. Figyeljünk a sütésre, ugyanis ugye reszelt burgonya, figyelni kell arra, hogy rendesen átsüljön, lassan megsütjük. Miután kész a burgonyalepényünk, a burgonyalepény rátesszük a sertéstarját, tejfőllel meglocsolva, nagyon finom főétel. Az elkészítéséhez sok türelmet, kitartást kívánok.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!
3: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything, try.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
12: Ma éjjel
13: egy műsor.
14: I could have spread my wings and done a thousand things.
13: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
15: Ma meg a szombat délután.
13: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Kettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését. Az euró bevezetéséről beszélt a jegybank elnök. A főpolgármester szerint ki kell vezetni a szolidaritási hozzájárulást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, a végső cél a bizalom helyreállítása, mondta a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlést megnyitó beszédében csütörtökön Egerben. Közölte, a hiányt nem a családok és a vállalkozások megadóztatásából, hanem a pazarló állam visszavágásából, a működési kiadások, a korrupció miatt túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások megnyírválásából szorítják le. A takarékosság nem érintheti az egészségügybe, az oktatásba és a szakképzésbe fektetett összegeket, húzta alá. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke csütörtökön a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok teljesítése még nem garancia a gazdasági sikerre, figyelmeztetett a jegybank elnök. Olyan csatlakozást kell tehát célul kitűzni, ahol a közös fizetőeszköz átvételével Magyarország képes lesz gazdasági fejlettségét fenntartható módon növelni, hangsúlyozta. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértékének ügyében, ha abban nem születne megállapodás, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott csütörtökön megjelent interjújában. A főpolgármester szerint a szolidaritási hozzájárulás rendszeréhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Ugyanakkor, mint mondta, az nem reális elvárás, hogy azonnal töröljék, hiszen az 400 milliárd forintos kiesést jelentene a központi költségvetésnek. Az viszont elvárható, hogy érdemi lépés történjen, a kivezetés irányába tette hozzá. A Szent István vidékfejlesztési program Zalai Minta projektjében érintett települések jelentős fejlesztési forrást kaphatnak a zalakarosi mikrotérségeknek szánt 1 milliárd forintból. A polgármesterek örömmel fogadták a váratlan lehetőséget, de kiemelték, hogy a pénz hatékony elosztásához még komoly egyeztetésekre van szükség. A tervezett beruházások között szerepel a félbemaradt csapadékvíz elvezetés befejezése, az előregedett ivóvíz és úthálózatok korszerűsítése, valamint az önkéntes tűzoltók közparkjának bővítése. Emellett a falvak kiemelt figyelmet fordítanak a közintézmények felújítására, a mini bölcsőde építésre, illetve az önkormányzati épületek napelemes és energiatakarékos modernizációjára. Felhős időre van kilátás, pénteken is, de főként északon maradhatnak tartósan borult tájak, míg délkeleten számíthatunk több napsütésre. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de napközben a csapadék tevékenység súlypontja egyre inkább kelet felé helyeződik. Délkeleten heves zivatarok kialakulására is van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 18 és 25 fok között valószínű, de a tartósan felhős, csapadékosabb ország részen helyenként ennél hűvösebb is lehet az idő. A délkeleti-keleti tájakon jóval magasabb, a határvidéken 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Halló, főnök, van egy kis probléma!
1: Engem, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
1: Még mi van? Cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
2: Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.
4: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a Varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.